Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, aki most jön. Az Ed Sheeran, aki elfelejtett az egyik oldtimerére biztosítást kötni, pont a héten pörgött ki ennek a már bíróságra került ügye, és összesen több mint 1000 font, amiben ez pluszban fájt neki. Hát azt mondta, hogy azért nem volt olyan a biztosítás, mert restaurálják, de ez nem hatotta meg a bírót. A Radio1.hu-n egyébként erről is írunk meg, ehhez hasonló érdekességeket is lehet találni. Ed Sheeran, Azizám, ahogy ígértem, már indítom is a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő Joel Corey, aki 21 éves volt, amikor Shakirának a Waka Waka-ja meghódította az egész világot a foci VB betétdala 2010-ben egyébként, ha valaki az évszámot keresné. Hát azóta eltelt újabb 16 év, Joel Corey egy csomó nagy kedvencet készített Shakira is, meg közben egy újabb hivatalos VB dalt, ami tényleg gigasláger. Shakira, die, die! Ezt indítom a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a fesztivál szezon, pedig távolról sem ért véget. Előttünk van még a Strandfesztivál, meg a Szegedi Ifjúsági Napok. Mind a kettőn ott leszünk, a jövő hét pedig konkrétan a Strandról szól, ahol már szerdán felállítjuk a színpadunkat, és elkezdjük az elképesztő buli sorozatot a diszkós ittel egyébként. Az igazi mai slágerek ott is pörögnek, meg én is hozom a legújabbakat. Most Kámrától választottam. Ez a Hug Yourself.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A következő órában is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, remélem bírjuk az éjszakát, akár buli, akár meló, akár vezetés. Kitartást! A nagy kedvenceket intézem, elsőként Tóth Abigail, Alexen, Sugar Daddy. De ez tényleg csak a kezdés, megállás nélkül indítom az igazi mai slágereket a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőr fiatalításnak vagy bőr megújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőr felszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagénrostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Roberts széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton, mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sokan mondják, hogy minden idők együttműködése és duettje ez. Hát, ha nem is a, de az egyik, az tuti, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Jó kezdés volt, és legalább ilyen jó a folytatás is, hát ekkorára még azért nem nőtt Louis meg David Puentes, de egy elképesztően nagy aktuális slágert azért összehoztak. Ezt én ittom a Golden Summer-t a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift, akinek újra elég komoly konfliktusa van Donald Trump-pal, akinek a csapata több posztban a TikTokon felhasználta az ő dalait, természetesen mindenféle engedélye nélkül, és hát egyébként sincs túl, hát hogy mondjam, kifinomult viszony kettejük között, idézőjelbe tévesen lenne ez igaz, szóval hát nem vette ezt jó néven és komoly perekkel fenyeget. Taylor Swift, akinek itt az igazi mai sláger az Opel Light, amit indítok a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy nagy fesztivál kedvenc, méghozzá egy hazai fesztivál kedvenc a Follow the Flow-tól, és a fesztivál szezon természetesen még nem ért véget. Jövő héten a Strand Fesztiválon bulizhatunk közösen, ahol természetesen ott lesz a Rádió Stage és az összes Rádió 1 DJ, vagyis az ország legjobb DJ-i. Mondom az első nap line-upját, a szerdai nap a diszkós ittel indít, aztán Lodfibegi, Pomex, Jamila, Christopher, DJ Meskedviki, Newik és Jauri, aki pörgeti az igazi mai slágereket, és ez még csak az első nap. Most viszont én pörgetem ezeket egymás után, és a nyár egyik nagy favoritját az a Maleskedzsitől, ez a Bambolé már is.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Metzger, Viki újdonsága, One Kiss, J-Lo és David Guetta párosa, Save Me Tonight, vagy Bibi Rexha és a Faithless és a New Religion. A következő zenei órát ezzel a nagy kedvenccel indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet, az úgynevezett MOXI tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson, nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közzé a MOXI nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXI minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXI, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Hecht megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXI méretarányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelné az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez a dal meg, hát akárhova megyünk nyaralni most, akárhol bulizunk, tudja, hogy pörög, szenzációs. És ugyanilyen szenzációs a folytatás is, az egész órában hozom az ilyen nagy kedvenceket. Most egy nagy klasszikust választottam, Alan Walkertől, Eva Maxtől, az Alone Part 2 a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy közti pedig Jennifer Lopez-zel folytatom, aki elárult, hogy szerintem mitől tökéletes egy férfi. Tudjátok, mit tesz egy férfit igazán vonzóvá? Nem az órája, nem az autója, nem a magángépe, bár az sem rossz, tette hozzá mosolyogva, hanem az, ami igazán sokat jelent, hogyha egy férfi odafigyel, beveti az ágyat, akár elmosogat, vagy ha fáradt vagy, akkor próbál vele foglalkozni, szóval odafigyel rád. Ez az igazán fontos, erre figyeljetek, tanácsolta Jennifer Lopez. Na, és hát miközben pörögnek az ilyen életmód tanácsok az énekesnőtől, azért itt az igazi mai slágere is, David Guettával, J-Lo, Save Me Tonight, az egyik legújabb, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig Strandfesztivál, természetesen Rádió 1-el és Rádió Stage-el az ország legjobb DJ-i ott lesznek, és megint bebizonyítjuk, hogy mi tudjuk a legnagyobb bulikat csinálni. Azt pedig folyamatosan bizonyítjuk, hogy mi hozzuk az igazi mai slágereket, most Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head, amit indítok.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szigorítanak a kiemelt beruházások szabályain, műfaji sokszínűség az idei virágkarneválon is. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! A kormány döntött arról, hogy több beruházás kiemelt státuszát is visszavonja, de olyanokét nem, ahol már építési engedélyt kapott a beruházás, mert akkor kártérítést kellene fizetni. Mondta a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy minden akkumulátoripari beruházás kiemeltként valósult meg Magyarországon. Közölte, a kormány ezentúl ügyel arra, hogy a környezetvédelmi szabályok megsértése esetén a kiemelő rendelet alkalmazását a környezetvédelmi jogsértés megszüntetéséig, de legalább 6 hónapra felfüggesztik. A miniszter szavai szerint első körben a CATL debreceni gyárára, a Samsung Gödi üzemére és az SK Iváncsai gyárára terjeszti ki ezt a szabályt a kormány, de már dolgoznak azon, hogy a további akkumulátoripari beruházások kapcsán is beépítsék ezt a kiemelő rendeletekbe. Miskolc után pénteken a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán szombaton. Hegyi Zsolt megjegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoportjáratait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoportjáratai mellett a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción, tette hozzá. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Hamarosan megkezdődik Debrecen leglátványosabb rendezvénye, a Virágkarnevál. A menetet 14 hazai tánccsoport előadása színesíti augusztus 20-án. A nézők igazi műfaji sokszínűségre számíthatnak, hiszen a néptánc épp úgy jelen lesz, mint a klasszikus vagy a modern tánc és a hip-hop. A 60 éves Virágkarneválról a külföldi fellépők sem hiányoznak majd. Érkezik csoport például Mexikóból, Koreából és Olaszországból is. Közben javában készülnek a virágkocsik is, az idei debreceni Virágkarneválon 12 kompozíció vonul végig a városon. Most is lesz esti felvonulás is, ezért a tervezésnél arra is figyeltek a szakemberek, hogy sötétben is látványosak legyenek a kocsik. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a legmagasabb hőmérséklet 33-35 fok körül valószínű.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Nincs többé ráncos bőr, ezt állítja egy nemzetközi kutatócsoport. Az emberi bőr kialakulásának titkait tárták fel kutatók, ami az öregedés elleni küzdelemben és a transzplantációs eljárásokban is áttörést hozhat. Egy nemzetközi kutatócsoport jelentős előrelépést ért el az emberi bőr kialakulásának megértésében. A tudósok nem csak feltárták, hogy hogyan jön létre a bőr őssejtekből, de kis mennyiségben laboratóriumban is sikerült bőrt előállítaniuk, írja a BBC. Ez a felfedezés új távlatokat nyithat az öregedés folyamatának lassításában, a mesterséges bőrtranszplantációs célú előállításában, valamint a hegesedés megelőzésében. A kutatás a Human Cell Atlas projekt keretében zajlott, Muzlifa Hanifa professzor, a projekt egyik vezetője pedig elmondta, hogy ha manipulálni tudják a bőrt, és meg tudják akadályozni az öregedést, akkor kevesebb ráncunk lesz. Ha megértjük, hogyan változnak a sejtek a kezdeti fejlődésüktől a felnőttkori öregedésig, akkor jöhetnek az olyan kérdések is, mint hogyan fiatalíthatom meg a szerveket, hogyan tehetem fiatalabbá a szívet, vagy hogyan tehetem fiatalabbá a bőrt. A kutatók azonosították azokat a géneket, amelyek a magzati fejlődés során bekapcsolódnak és irányítják a bőr kialakulását. Jelenleg a bőr fiatalításnak vagy bőr megújításnak azt a kezelést nevezik, amit a bőr rendellenességeire vagy az öregedés jeleinek eltüntetésére alkalmaznak. Az eljárások során szabályozott sérüléseket okoznak a bőr felszínen, ezzel kényszerítve a regenerálódást, így serkentik a kollagén rostok és új bőrsejtek termelését. Thomas L. Robert széndioxidos lézer használata során pedig 1990-ben fedezte fel, hogy az öregedés látható jelei visszafordíthatók, eltávolíthatók az elváltozás kialakulásának okaitól függetlenül. A bőr fiatalítása elérhető hővel, kémiai úton, mechanikusan és injekciós kezeléssel, valamint fénnyel is.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 11 perccel, Tiesto után Ed Sheeran. Ez is egy nagy széria. Egyébként augusztus 16-a van, az Ábrámok, a névnaposok. Sok boldogságot nekik!

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Mark Zuckerberg pedig ismét videóval jelentkezett, ilyenkor mindig valami nagyon fontosat, vagy fontosnak tűnőt jelent be. Hát most pont az, hogy általánosan elérhetővé tenni a mesterséges intelligencia, szuperintelligencia verzióját mindenki számára. Azt mondja, hogy ez alapvető fontosságú, és egy nyílt levelet is közzétett ezzel kapcsolatban, hogy mik a részletek, ha valaki belemerülne a Radio 1 pontú megtalálja. Én viszont én ítom az újabb nagy kedvencet az igazi mai slágerek között, két olyan, ez a Turn the Lights Off itt a Radio 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma is 32 fok, holnap 30 pici esővel. Kedden pedig lesz egy pici lehűlés, ilyen 25 fokkal, de aztán szerdától ismét melegszik az idő. Az igazi mai slágerek között pedig Lost Frequencies-zel folytatom a Bastille, a Head Down. Óriási kedvenc. Mindjárt indítom a hírek után itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Sikerült oxigént termelni a Marson, ez szenzációs hír, egy uzsonnás doboz méretű szerkezet, az úgynevezett MOXI tavaly február óta sikeresen állít elő oxigént a Marson, nagyjából annyit, mint egy átlagos fa a Földön. Kutatók most egy jóval nagyobb teljesítményre képes verziót juttatnának el a vörös bolygóra, előkészítendő az emberes utazásokat. Több száz fa által megtermelt oxigén mennyiségét előállító szerkezet eljuttatása a Marsra, ez a következő célja tehát a Massachusetts-i kutatóknak, akik a Science Advances című folyóiratban tették közé a MOXI nevű oxigénfejlesztő szerkezet eddigi működéséről és a kutatás további céljairól szóló tanulmányukat. A szerkezet a Mars 95%-ban széndioxidból álló légköréből termel oxigént. Eddig 7 alkalommal különböző feltételek közepette indították be a szerkezetet, és a MOXI minden alkalommal elérte azt a célt, hogy a bolygó felületén lévő széndioxidból óránként 6 g oxigént vonjon ki, nagyjából a földi fák sebességével megegyezően. A MOXI, amely a NASA bolygókutató központja által kifejlesztett Perseverance marsjáró fedélzetén jutott el a vörös bolygóra, bebizonyította, hogy minden évszakban és a nap bármely szakában képes feladata ellátására állapították meg a kutatók. A projekt vezető kutatója Michael Hecht megjegyezte, hogy sokat tanultak ebből a kísérletből, amely a jövőbeni nagyobb léptékű rendszerek alapjául fog szolgálni. A kutatók elképzelései szerint a MOXI méretarányosan megnövelt változatát elküldenék a Marsra. Ez a szerkezet még az emberes Mars utazás előtt kezdené meg a működését a vörös bolygón. A szerkezet folyamatosan termelné az oxigént, immár több száz fa teljesítményét produkálva. Ez pedig elég lenne a misszióban résztvevő emberek ellátásához és olyan rakéta meghajtásához, amely vissza is hozza őket a Földre. Ez kiváltaná azt a feladatot, hogy ugyanezt az oxigént a Földről kelljen a Marsra szállítani.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Igazi mai slágerek.
1: Változatosan. Ez a Rádió 1.
2: I thought that I've been hurt before.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köszönjük pedig Shakira jön és a Die Die, a dalnak a jogdíjai viszont nem hozzá, sőt nem is a FIFA-hoz folynak be, ugye hivatalosan ez a legutóbbi foci VB betétdala, hanem egy olyan jótékonysági alapítványhoz, ami azért küzd, hogy minden gyerek tudjon sportolni, függetlenül attól, hogy adott esetben mennyi pénze van a családnak, szóval erre fordítják az ebből a dalból befolyó nyereséget, hasznot, jogdíjakat, ami szerintem nagyon menő, meg jó a dal! Shakira, Die Die, ezt indítom a Rádió 1-en!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szigorítanak a kiemelt beruházások szabályain. Műfaji sokszínűség az idei virágkarneválon is. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! A kormány döntött arról, hogy több beruházás kiemelt státuszát is visszavonja, de olyanokét nem, ahol már építési engedélyt kapott a beruházás, mert akkor kártérítést kellene fizetni. Mondta a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy minden akkumulátoripari beruházás kiemeltként valósult meg Magyarországon. Közölte, a kormány ezentúl ügyel arra, hogy a környezetvédelmi szabályok megsértése esetén a kiemelő rendelet alkalmazását a környezetvédelmi jogsértés megszüntetéséig, de legalább 6 hónapra felfüggesztik. A miniszter szavai szerint első körben a CATL debreceni gyárára, a Samsung Gödi üzemére és az SK Iváncsai gyárára terjeszti ki ezt a szabályt a kormány, de már dolgoznak azon, hogy a további akkumulátoripari beruházások kapcsán is beépítsék ezt a kiemelő rendeletekbe. Miskolc után pénteken a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán szombaton. Hegyi Zsolt megjegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción, tette hozzá. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Hamarosan megkezdődik Debrecen leglátványosabb rendezvénye, a Virágkarnevál. A menetet 14 hazai tánccsoport előadása színesíti augusztus 20-án. A nézők igazi műfaji sokszínűségre számíthatnak, hiszen a néptánc épp úgy jelen lesz, mint a klasszikus vagy a modern tánc és a hip-hop. A 60 éves virágkarneválról a külföldi fellépők sem hiányoznak majd. Érkezik csoport például Mexikóból, Koreából és Olaszországból is. Közben javában készülnek a virágkocsik is, az idei debreceni virágkarneválon 12 kompozíció vonul végig a városon. Most is lesz esti felvonulás is, ezért a tervezésnél arra is figyeltek a szakemberek, hogy sötétben is látványosak legyenek a kocsik. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a legmagasabb hőmérséklet 33-35 fok körül valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 6 óra után 6 perccel, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás. Arra gondoltam, hogy hozok egy igazi kis nyári ritmust most, mindjárt az óra elejére. Hát ugye, az időjárás is indokolja meg, hát az, hogy augusztus közepén vagyunk. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Con Calma jön, aki pedig üzenne a számú 0620

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy Kamrát pedig új zenei fejezetet nyitott a saját karrierében a legújabb dalával, Lasso Burrell. A Rádió 1.hu-n egyébként ott van, meg lehet hallgatni, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy tetszik. 0620 311 111, ide jöhetnek a vélemények. Amit pedig tudunk, hogy mindenkinek tetszik Kamrától, az a Be Mine. Ezért a hírek után ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szigorítanak a kiemelt beruházások szabályain. Műfaji sokszínűség az idei virágkarneválon is. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! A kormány döntött arról, hogy több beruházás kiemelt státuszát is visszavonja, de olyanokét nem, ahol már építési engedélyt kapott a beruházás, mert akkor kártérítést kellene fizetni. Mondta a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy minden akkumulátoripari beruházás kiemeltként valósult meg Magyarországon. Közölte, a kormány ezentúl ügyel arra, hogy a környezetvédelmi szabályok megsértése esetén a kiemelő rendelet alkalmazását a környezetvédelmi jogsértés megszüntetéséig, de legalább 6 hónapra felfüggesztik. A miniszter szavai szerint első körben a CATL debreceni gyárára, a Samsung Gödi üzemére és az SK Iváncsai gyárára terjeszti ki ezt a szabályt a kormány, de már dolgoznak azon, hogy a további akkumulátoripari beruházások kapcsán is beépítsék ezt a kiemelő rendeletekbe. Miskolc után pénteken a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán szombaton. Hegyi Zsolt megjegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción, tette hozzá. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Hamarosan megkezdődik Debrecen leglátványosabb rendezvénye, a Virágkarnevál. A menetet 14 hazai tánccsoport előadása színesíti augusztus 20-án. A nézők igazi műfaji sokszínűségre számíthatnak, hiszen a néptánc épp úgy jelen lesz, mint a klasszikus vagy a modern tánc és a hip-hop. A 60 éves virágkarneválról a külföldi fellépők sem hiányoznak majd. Érkezik csoport például Mexikóból, Koreából és Olaszországból is. Közben javában készülnek a virágkocsik is, az idei debreceni virágkarneválon 12 kompozíció vonul végig a városon. Most is lesz esti felvonulás is, ezért a tervezésnél arra is figyeltek a szakemberek, hogy sötétben is látványosak legyenek a kocsik. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a legmagasabb hőmérséklet 33-35 fok körül valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szerdán pedig újra egy fesztivál, természetesen Rádió 1-el, a Strand, ahol lesz Rádió Stage, a szerdai line-up pedig este 8-kor startol a diszkós itt-el, aztán Lotfi Begi, Pómex, Jamina, Christopher, Metzger, Viki, Nyújik és Gyaudi a lemezjátszók mögött. Elképesztően nagyot bulizunk majd. Addig pedig jönnek itt adásban is az igazi mai slágerek, sőt a nyár egyik nagy kedvenc, amit választottam most, Alex Kedzsitől. Ez a Bambolé a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsék a Balázsék Weekend-e, 8 órától megint startol a műsor a hét legjobb pillanataival, a következő órát pedig Taylor Swift indítja. A nagy kedvet az Opel Light, pár perc és ezzel folytatom a Rádió egyen, szép reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Hű, stabil optikai net féláron.
2: Bizony, ennek a felesen tréfa.
0: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
2: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
1: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
3: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
4: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
3: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
4: reklamkukac@mcdb.hu

0: reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szigorítanak a kiemelt beruházások szabályain. Műfaji sokszínűség az idei virágkarneválon is. Dobó Nikolett vagyok, jó reggelt kívánok! A kormány döntött arról, hogy több beruházás kiemelt státuszát is visszavonja, de olyanokét nem, ahol már építési engedélyt kapott a beruházás, mert akkor kártérítést kellene fizetni. Mondta a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy minden akkumulátoripari beruházás kiemeltként valósult meg Magyarországon. Közölte, a kormány ezentúl ügyel arra, hogy a környezetvédelmi szabályok megsértése esetén a kiemelő rendelet alkalmazását a környezetvédelmi jogsértés megszüntetéséig, de legalább 6 hónapra felfüggesztik. A miniszter szavai szerint első körben a CATL debreceni gyárára, a Samsung Gödi üzemére és az SK Iváncsai gyárára terjeszti ki ezt a szabályt a kormány, de már dolgoznak azon, hogy a további akkumulátoripari beruházások kapcsán is beépítsék ezt a kiemelő rendeletekbe. Miskolc után pénteken a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán szombaton. Hegyi Zsolt megjegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción, tette hozzá. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Hamarosan megkezdődik Debrecen leglátványosabb rendezvénye, a Virágkarnevál. A menetet 14 hazai tánccsoport előadása színesíti augusztus 20-án. A nézők igazi műfaji sokszínűségre számíthatnak, hiszen a néptánc épp úgy jelen lesz, mint a klasszikus vagy a modern tánc és a hip-hop. A 60 éves Virágkarneválról a külföldi fellépők sem hiányoznak majd. Érkezik csoport például Mexikóból, Koreából és Olaszországból is. Közben javában készülnek a virágkocsik is, az idei debreceni virágkarneválon 12 kompozíció vonul végig a városon. Most is lesz esti felvonulás is, ezért a tervezésnél arra is figyeltek a szakemberek, hogy sötétben is látványosak legyenek a kocsik. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a legmagasabb hőmérséklet 33-35 fok körül valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágermely.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, már egy picivel 7 óra után járunk, én pedig Kájgóval folytatom, aki gyerekkorában rengeteget utazott, nagyon sok helyen élt, az apukája ugyanis a haditengerészetnél dolgozott, és többek között Japánban, Dél-Koreában, meg persze Szingapurban is éltek egy ideig, és azt mondja, hogy ez is nagyon nagy hatással volt a zenéjére. Hát, meg nyilván a norvég gyökerek. Az igazi mai slágerek között Kygo, One Republic-kal, ez a Chasing Paradise itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely ő pedig Jennifer Lopez, aki a hetet Európában, egészen pontosan Olaszországban töltötte az Iker fiaival, mert hogy hamarosan egyetemre mennek, és gondolták, előtte csinálnak egy nagy közös kirándulást, egy trippet, és hát pont

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az oszája a virágkarnevált is érinti. Harmadik lett a DVSC Skyline. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Hamarosan megkezdődik Debrecen leglátványosabb rendezvénye, a virágkarnevál. A menetet 14 hazai tánccsoport előadása színesíti augusztus 20-án. Közben javában készülnek a virágkocsik is, az idei debreceni virágkarneválon 12 kompozíció vonul végig a városon. Mivel a karnevál legfontosabb kelléke a virág, az országos oszályhelyzet a rendezvényt is érinti, mondta el a DTV híradónak Gulyás Tamás virágkocsi kivitelező.
2: Egyre szűkebb keresztmetszetből választhatunk, úgyhogy sajnos ez egy rákfenéje a jelenlegi helyzetünknek, mert ez az osztály is nagyon visszavetette ugye a termelést itt Magyarországon. Nálunk, mivel nagy mennyiséget használunk szárazvirágból is, élővirágból is, azért ez felelősödik ez a probléma.
1: Bár nem könnyű beszerezni a virágokat, a szervezők azt ígérik, hogy idén is látványos lesz a karnevál. Az oszály lesz az egyik fő témája a 35. Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításnak, amit augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. Emellett a kihívásokkal küzdő állattenyésztés is nagy hangsúlyt kap, ismertette a rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón Vaszkó László vásárigazgató. A mezőgazdaság és élelmiszeripar teljes palettáját felvonultatja a Farmer Expo, ami 17.000 négyzetméteren 340 kiállítóval a keleti ország rész legnagyobb agrár szakkiállítása. A szervezők mintegy 20.000 látogatóra számítanak. Sport, szombati eredmények. Országos csúcsot és újabb döntőt futott Kozák Luca, a Nyesi Debrecen klasszisa, a sprintváltó tagjaként. A Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság tegnap esti döntőjében a 6. helyen végzett a Szent Györgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili összeállítású magyar női 4x100 méteres váltó. A 3. helyet szerezte meg a DVSC Skyline női kézilabda csapata a romániai Konstantin Tita emléktornán, miután a bronzmérkőzésen a debreceniek 40-29-re verték a szlovén Krím Ljubljanát. És a Neac hazai pályán 3-2-re nyerte a Kisloki elleni hazai derbit a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjának 4. fordulójában. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a legmagasabb hőmérséklet 33-35 fok körül valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Idén is megválasztották az ország tortáit, a Bíbor fehér lett Magyarország tortája, Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland cukrászmesterek alkotása, Magyarország cukormentes tortáját pedig Puhovszky Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő alkotta meg, a cukrás csapat a szilvapácska tortájukkal nyert. Ez utóbbi amellett, hogy hozzáadott cukor nélkül készült értelemszerűen fontos elemként tartalmazza az amatós szilvát, amelyet a dió és a tejcsokoládé gazdag enyhén roppanós hegyei követnek, a bíborfehér pedig, ahogy mondják, a rétegekbe zárt elegancia, amit az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a sejmes tejfölös mousse és a rögös túró elegáns ízkombinációja alkotja, és emellé van még benne édes ribizli, csokoládi vanília, citrom és liofilizált málna is. Amúgy jól hangzik, sőt, hogy néz ki a Radio1.hu, van róla kép is egyébként, Balázsék a héten már kóstolták is, jövő héten pedig bárki megkóstolhatja, általában ezek egész jól szoktak sikerülni, és hát ahogy kinéz, szerintem idén is elég jól sikerült. Éva Max jön, az igazi mai sláger a Kings and Queens itt a Radio 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és önnek Balázsik viszont, én mivel készültem még? Óriási kedvenc. A Swiss Disco Rehab-bel szemfeldel az a Sleep Tonight. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: Millért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, ezt

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
1: Úgy is tett.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő gorenyát.

0: klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Reklámot hallottak.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hamarosan több szakaszon befejeződhet a munka a 33-ason. Harmadik lett a DVSC Skyline a romániai emléktornán. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Heteken belül több szakaszon is befejeződhet a felújítás Debrecenben a 33-as főút belterületi részén. A Füredi út, Egyetemsugár út és Nádor utca közötti szakaszán várhatóan szeptember elejére végeznek. A Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon pedig hamarosan éjjel-nappal megy majd a munka, így várhatóan augusztus végére befejeződik ennek a szakasznak a megújítása, mondta el a Médiacentrum Debrecennek Gábor Zsombor, városüzemeltetési osztályvezető.
2: Megtörténtek a szegélycserék, ott aszfaltmarási munkától fognak következni, és augusztus 24-e hétfőtől kezdve éjszakai munkavégzéssel lesz majd aszfalt kopóréteg terítés.
1: A 33-as főút belterületi részének felújítása csaknem 2,5 kilométeres útszakaszt érint a Füredi úton és a Balmazújvárosi úton. Az utolsó részekkel a tervek szerint az év végére készülnek el.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Debrecenben a DV Parking Kft. Összesen 19 töltőállomást üzemeltet. A Sas utcai mélygarázsban 10, a felszíni parkolókban 9 töltőállomás van kihelyezve, amelyeken darabonként 2-2 töltőfej található. A töltésért a felvett kilovattóra és a töltőn eltöltött idő alapján kell fizetni.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Sport, szombati eredmények. Országos csúcsot és újabb döntőt futott Kozák Luca, a Nyesi Debrecen klasszisa, a sprintváltó tagjaként. A Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság tegnap esti döntőjében a 6. helyen végzett a Szent Györgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili összeállítású magyar női 4x100 méteres váltó. A 3. helyet szerezte meg a DVSC Skyline női kézilabda csapata a romániai Konstantin Tita emléktornán, miután a bronzmérkőzésen a debreceniek 40-29-re verték a szlovén Krím Ljubljanát. És a Neac hazai pályán 3-2-re nyerte a Kisloki elleni hazai derbit a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjának 4. fordulójában. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a legmagasabb hőmérséklet 33-35 fok körül valószínű. Hétfőn egyébként egy közeledő hideg front hatására észak-északnyugat felől már erősebben megnövekedhet a felhőzet, és többfelé számíthatunk frissítő záporok, zivatarok kialakulására, amelyek hatására több fokkal visszaeshet majd a hőmérséklet.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
6: A gyerekek, képzétek el, mi történt ezzel a drága, csodálatos férfivel, Brad Pitt-tel.
7: Megint van egy gyereke, aki levette magáról a nevét.
6: Vagy? Nem, az már folyamatosan zajlik, ugye megszabadult, hát hogy is mondjam, a sárkánytól, és nem tudom, hogy a sárkány miatt, vagy a sárkány hiánya miatt, de ő ugye elég komoly hát alkohol problémákkal küzdött. Egészen odáig jutott a csávó, hogy képzétek el, elment az anonim alkoholisták csapatába. Ízlegessük egy kicsit, hogy te Brad Pittként belépsz ebbe a csapatba.
7: Hát, ami ott történik, az ott is marad.
6: Ezért ott is marad, hogy vajon másképp, hogy de nem a... Ja jó,
7: de
6: anonim.
7: Nem, de az
6: anonim.
7: Nem lehet, hogy van a celebeknek is egy ilyen anonim alkoholista klubja.
6: Nem, a hír ahol... az úgy szól, hogy ő egy teljesen normális.
8: Ő bárkit eljátszik.
6: Ja. Egy anonim alkoholistát
8: most
6: is.
8: Most miért? Mert nem mehet el oda, úgyhogy mit tudod, a vasállarcos?
7: De hogy is nem. És akkor leülnek, ugyanúgy zajlik ez a fajta gyűlés, mint bármelyik normális anonim alkoholista
6: teljesen
7: gyűlés?
6: Olyan.
7: Vagy van előtte egy ilyen kis beszélgetés, csicset?
8: Nem, ott nem így működik.
7: Alkoholproblémáival.
8: Ott úgy van, bemész, nem kell semmit mondani, csak leülsz. És szerintem az vagy, aki ugye ilyen helyekre jár, azokat ezek nem érdeklik. Elhiszed?
6: Tehát, hogy ott nem Brad Pitt vagy, hanem egy alkoholista.
8: Igen.
7: Csak ott nem kell ezzel egy bemutatkoznod, nem kell ezt mondanod, hogy szervusztok, igen, tudjuk, Brad vagy.
8: Igen, igen. Szerintem valószínűleg az van, hogy akkor, amikor oda mész, annyira szükséged van a lelki segítségre, hogy nem érdekel, hogy ott ül Brad Pitt, a pápa se érdekel, ha ott ülne. Uh-huh. Az olyan vicces lenne, amúgy.
9: Az a helyzet, hogy sok volt a misebor.
8: Igen, minden nap iszom. Minden nap bérmálok. Nem tudom, mi történik. Milyen irányba halad az életem. Na igen, szóval igen, tehát szerintem azt, én most, ha abba a helyzetben lennék, nem hiszem, hogy érdekelne. Ez nem, hogyha a nőgyógyászaton futnál össze vele, hogy oké, de hogy...
6: Értjük, ne is jársz ilyen helyekre. Másfél évig járt egyébként oda, és akkor le is tette ő az italt, és 7 évig egy kortya alkoholt nem ívott saját bevallása szerint. Ez 7 év eltelt, és most
8: Angela volt... nem ezt nyilatkozta, csak egy mondani.
6: Na jó, hát tudod, hogy most hát, ti is mondtok róluk mindent.
7: Ti nők.
6: Szóval 7 évig nem ívott egy kortyot sem, és 7 év után most az egyik interjúban megkínálták egy pohár borral, és elfogadta, és azt mondja, hogy nincs ebből semmi baj, ő most tulajdonképpen kitalált magának egy rendszert, hogy mi az, ami belefér az ő életébe, de nem akarja alkohol nélkül élni az életét, nem iszik minden nap, de van egy meghatározott szabályrendszere, hogy mi fér bele, meg mi nem, de visszaszokott az alkoholra a csávó 7 év után.
8: Híres utolsó mondatok.
7: Nekem ez még menni fog. Tudom, mit csinálok.
8: Én a saját diétáláson kapcsán tudom elmondani, hogy zajlik egy ilyen folyamat. Tehát, hogy...
6: Várjál, mert a Brad Pitté az úgy szól, ugye a fogadalom, hogy néha egy-egy italt megenged magának, de nagyobb mennyiség már nem fér bele. Hogy szól ez nálad?
8: Hát, hogy ez attól függ, ugye, hogy hányszor történt meg ez a kis mennyiség.
7: Azt mondod, hogy ezt még ledolgozom?
8: Hogy nem tudod, hány kalória ez? 4000? Hát most nem belefér, most néha egy 5000 plusz kalória. Nem, tehát szóval az van, hogy így, az ember először csak úgy, mégis olyan régóta jól viselkedem már, hogy nem.
7: Megérdemlem.
8: Hát,
6: mi persze, lehet? Kicsit megérdemlem, de ez visszaesés, nem?
8: Nem csak, megérdemlem, hanem, hogy így tudod, hogy ez így nem zökkent ki. Hát én annyira determinált vagyok, engem ez nem fog kizökkenteni. Aztán másnap is úgy determináltan kiintem ezt a fiókot.
6: És
7: becsúszik 5000 plusz kalóriát.
8: És aztán rájössz, hogyha minden nap eszel 300 plusz kalóriát, minden nap 300, akkor egy hét alatt hisztál fél kilót.
6: Bizony, az kemény tud lenni.
8: Ugyan, ez a legdurvább.
6: Na most ezzel is így vagyok, ugye. Az alkoholisták azt szokták mondani magukról, hogy olyan nincs, hogy már nem vagy alkoholista, olyan alkoholista vagy, aki most nem iszik. Ugye? Uh-huh. Tehát ezt szokták mondani, eltelt 7 év ilyenkor, ez most minek minősül? Visszaesésnek?
8: Ez önhazugságnak.
6: Nem? Szerintem... De ő nem hazudik magának, ő csak azt mondja, hogy igen, én most már megiszom egy héten mondjuk 2 pohár bort.
8: De, igen, nem... de milyen régóta zajlik ez? Tehát mondjuk 5 éve van így, vagy 2, vagy 1, vagy 7?
6: Nem, 1.
8: Egy éve van így?
6: Körülbelül egy éve, igen. Iszik ismét, de már nem annyit, mert a 7 év előtt ő frankó masszíva minden nap bepiázott.
8: És ebben az egy évben, mióta csak néha iszik, volt olyan, hogy berúgott mondjuk?
6: Hát ezt nem mondta az interjúban.
8: Tudod, ezek a kérdések a fontosak.
6: De nem, szerintem meg nem fontos az alkoholista, nem attól alkoholista, hogy minden nap matra teszi magát. Effektíve, ha te minden este megiszol egy pohár bort, akkor tudom, hogy akkor már te alkoholistának minősülsz, de megkérdezzük Zaher Gábort, mert itt van velünk. Szia Gábor, jó reggelt!
10: Jó reggelt, sziasztok!
6: Na minek minősül Brad Pitt esete, aki ugye masszívan piázott, elment ebbe az anonim alkoholisták klubjába, letette a piát 7 évig, és azt mondta, hogy ő neki sikerült egy olyan szabályrendszert fölállítani, amit be is tud tartani.
10: Hát itt szoktak általában problémák lenni, hogy be tudja tartani azt a szabályrendszert, hiszen ahogy te is mondtad, ugye egyszer válhat valaki alkoholistává, utána legfeljebb ugye szervences, ugye abszinenciális periódusai vannak, ami jelenleg 7 évig tart, de van akinél gyakorlatilag az élete végéig. És ugye ott szokott a probléma lenni, hogy tényleg az van, hogy hát akkor most megiszom egy pohár bort, hát most mi történik? Hát semmi, hát most egy pohár bortól nem lesz neki semmi, megiszom még egyet, és utána már le van szarva a történet. Ugye Tilla Tillának van egy zseniális filmján, ami van Tomival, ahol ugye Túróci Szabolcs játszik benne egy alkoholbeteget, és ott például egy ilyen visszaesés tök jól meg lehet figyelni. Ugye bizonyos szituációban hozzányúl az alkoholhoz, és az a néhány hónap, amit ugye abszinensen, szerventesen töltött el, az úgy, ahogy van, ilyenkor megy valójában a lecsóba. De ha ő szigorúan be tudja tartani azt a keretrendszert, amit ő kijelöl, hogy azt mondja, hogy egy héten kétszer-háromszor este megiszom egy pohár bort, akkor az így valójában működött, mert akkor átment kvázi szociális kategóriájába. De az a baj, hogy hát ismerőn ugye a magyar állapotokat ezt nem tudják betartani.
6: Nincs is ilyen, neked van ilyen ismerősöd, hogy a praxisodban van bárki ilyen, aki visszaállt szociális ivóvá, akkor mondjuk így, és ezt mondjuk tartotta 5-10-20 éven keresztül?
10: Megmondom őszintén, ilyen nincs. Olyan van, aki most már 31 néhány éve egyáltalán nem iszik alkoholt, de olyan szinten, hogy dolgozott az éjszakába pultosként, és így tovább. És ugye ott azért jelen meghívunk ez az amely, és ott a whisky kóla, az kóla volt, persze whisky kóla áron, a gin tonic tonic volt, gin tonic áron.
6: Ez pénzszerzés, ez más, ez tiszta ügy.
10: Ez világos, de nem, de van, aki nagyon-nagyon szigorúan be tudja ezt az egész dolgot tartani, de az a baj, hogy azért, amikor arról beszélünk tényleg, hogy most a keretrendszereinket kielődjük, és ő azt mondja, hogy akkor egy héten kétszer megiszom, hát de annyira jó volt, hát itt volt ez a gond, hát most nézd meg, ez volt, az volt, a tegnap a Debrecent is úgy elverték, mint a franc egyemek, hát tisztel a lóg a nózim, akkor megiszom egy pohárral, hát kicsit jobb kezdve van, hát azt mondja, megiszom még egy pohárral, hát most abból tényleg mi bajom lehet, na hát akkor már felszabadulok, és általában a harmadiknál kezdődnek a gondok, mert onnantól kezdve az ember már leszarja.
6: És holnap megint fogok találni valamit, amit föl akarok oldozni.
10: És akkor megint van. Igen, mert azért persze gondoljatok bele, hogy az alkoholnál jobb feszültségoldószer tulajdonképpen nincsen. Szóval tényleg az ember megissza azt a két poharat, és akkor már jól érzi magát, és akkor már nem érdekli azt, hogy most itt van az anyósom is, meg mit tudom én, meg minden szívszar van, hanem akkor az ember azt mondja, leszarom, jó, ez így rózsaszín, klassz.
6: Magyarországon százalékosan, ha egyáltalán van ilyen adat, vagy tudsz ilyen adatot, vagy legalább egy megközelítőt, hogy hány embernek sikerült az, hogy akit az előbb említettél, hogy 30 éve nem nyúl pohárhoz?
10: Becsléseink szerint ugye az alkoholbetegeknél a visszaesésnek a nagysága az körülbelül olyan 60-70%-os. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy tart valamennyi ideig abstinenciát, de történik valami pszichés problémája, munkahelyi gond, stb., amikor megint valójában a pohárhoz nyúl. A többiek azok, hogy egy helyen közel valamennyi ideig tudják tartani, de viszonylag nagyon szűk az a sáv, amire azt lehet mondani, hogy ő akkor ő most betartja. Betartja, és null toleranciával él nagyon-nagyon-nagyon régóta. Mondom, nekem van, de azt nem mondom, hogy az összes végtagom kell hozzá, de mondjuk három végtagon összetudnám adni azokat, vagy meg tudnám számolni azoknak a betegnek a számát, akik tartósan hosszú éveken keresztül, akár gyógyszer nélkül, akár gyógyszer segítséggel, de meg tudták tartani az abszinenciájukat.
7: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy most már van egy csomó ilyen szer. Sőt, emlékszem, még 20-30 év ezelőtt is voltak ilyen történetek, hogy vannak ilyen kapszulák, amiket, hogyha így
6: beraknak,
7: akkor, hogyha az alkohollal találkozott, akkor soha az életbe többet nem nyúltál piához. Hogy ezek létező?
10: Ez létezik, persze van ilyen gyógyszerük, egy diszulfirám nevű hatóanyag, amelyik úgy működik, hogy az alkohol lebontását egy köztes szinten acetaldehid szintjén megállítja, és az acetaldehidról azt kell tudni, hogy az már nagyon kis mennyiség, szóval nem kell hozzá meginni jutalom a nap végén és egy rekesz sört, hanem mondjuk egy decibortól, aki megiszik, és attól tényleg szarul lesz. Hát hány inger, rossz közérzet, izzadás, szapora szívműködés, magas vérnyomás, és igazándiból ez nem egy terápiás megoldás, ez egy mankó, amit bele lehet tolni valakinek a hóna alá, hogy ezt ő biztonságban érzi magát, hogyha akár szedi ezt a gyógyszert, vagy hogyha mondjuk már létezik ebből úgynevezett beültethető, implantálható tabletta, és ami körülbelül fél év alatt szívódik föl, és akkor az alatt a fél év alatt egyfajta, mondom, biztonságot tud neki valójában adni, mert ő úgy érzi, hogy ő amúgy nem tudná betartani, de kipróbálta, mert ráívott, mert ilyen is van, hogy hát ez tényleg ez igaz, vagy csak átvernek, és akkor mit tudom én, beültettek szőlőcukrot a bőröm alá, és akkor azt csak azt mondták, hogy ez nem, ez működik, és kipróbálja, tényleg szarul lesz, és akkor azt mondja, na jó, hát akkor inkább nem iszom, de ez ott ad nekem egyfajta biztonságot, hogy akár szedem. Habár volt nekem olyan betegem is, akinek beültettem, és akkor három nap múlva otthon a tükör előtt kiszedegette a farába ezeket a tablát. Azt mondja, vissza a babaruhát, nem, nekem sokkal jobb az, hogyha megiszom.
8: Ilyen szénhidráttal nincsen még, hogy...
6: Nem tudsz,
8: amikor az ember nincs egy kalória deficitben, akkor összeesik valahol, nincs
10: ilyen. De az a baj ezzel a fránya szénhidrát, hogy annyira jó érzés, amikor az ember elkezdi enni azt a az a csokoládét, és úgy szétolvad a szájában, és akkor persze az a baj, hogy a csoki függés, én magam is én vagyok, az nem úgy eszi a csokoládét, tudod, hogy így ham-ham, hanem mint a disznó, és tolja befelé, és nagyon gyakran szanyóllal együtt megy, de mondjuk az legalább bontatlan formába kiürül az emberből.
6: Jó, csak rajtad nem látszik, tudod, az a baj, rajtunk meg igen.
10: Hát nem muszáj, hát de az a baj, hogy akkor olyan craving sóvárgást van az emberbe, ugye a szénhidrát után, tudod, amikor ugye este 10 órakor. Úgy az ember elindul mondjuk a konyhába.
8: Kihangosítottál egy fontos akkor... gondolatot?
10: Jaj,
8: és találkozunk majd egy gyűlésen éjszakat, fogunk külön a piros magyarosokkal.
10: Az anonim csokoládé függők, és aki ott ül, mondja, Gábor vagyok, 66 éves, csokoládé függő.
8: És akkor nem tapsolni fognak, hanem csak zörgetik a papírokat, az üreseket. Igen, igen. Szia, Gábor!
6: Gábor, köszönjük szépen neked, hogy segítettél ebben. Szigeten vagy? Kint vagy? Ott dolgozol?
10: Nem, éppen nem. Én azon a bizonyos ominózus napon kint voltam, és láttam is a történetet, és a valóságot, azt pontosan tudom, hogy mi zajlott le. Nem az, ami le lesz csúnya Magyarországgal.
8: Nem mondd el, hát most itt a lehetőség, hát most itt beszélünk. Mi úgy? De hát nincs itt Balázs, hogy nem mondhatják, hogy elfogultak vagyunk.
10: Ja, nem mondja, hogy elfogultak vagyunk. Figyelj, 20 ember került be a Sziget ambulanciára azért, mert valamilyen módosult tudatállapotban volt. Én ezeknek a háromnegyedét láttam ezeknek az embereknek. És azért elég régóta üzöm már ezt a sportot, hogy azért azt tudja mondani, hogy ez most csak a piától van, vagy van esetleg valami egyéb más ravasság is a szervezetükbe. Mi úgy ítéltük meg ott a kollégákkal együtt, hogy ezek be voltak rúgva, és én magam is vittem be emberkét, aki fél liter vodkát megivott, és azért mondjuk fél liter vodkát meginni, és most nem egy eremáról van szó, ugye egy ilyen rendes magyar alkoholistáról, hanem egy, hát ha nem is pályakezdő, de szociális ivóról, azért fél liter vodkától, mondjuk egy 60 kilós ember, az fölborul, mint a kandis.
6: És hogyha nem ettél egész nap, és a 36 fok, igen.
10: És a 36 fok, és az izzadás, és a nátriumhiány, és a por, és így tovább. Szóval nagyon jók ezek az anekdotőr riportoknak, amikor valaki ex-katedra kijelent valamit, anélkül, hogy erre lenne bizonyíték.
8: Hát meg volt a kiedve, és akkor gondolom, ez könnyebb volt elhinniük, tudod, hogy ezt történt, hogy szemben nézem magával. Hányszor
10: találkozunk, ez a, hogy beletettek valamit az italomba. És akkor megrázzuk előtte a 2,5 000-es béralkohol szintjét, és akkor persze, mert ő csak a második, harmadik pohárra emlékszik.
6: Igen, utána már nem érdekli.
8: Jézze, de Ágában, én is kín voltam, és én nem ittam még nagyon sokat akkor, de már én is éreztem, hogy így olyan furán vagyok, és néztem, 140-es volt a pulzusom a melegtől, mert akkor nem ittam eleget, és nem is izzadtam egyáltalán, de hogy annyira az a sok ember, meg az a tömeg, meg a meleg, meg a szárazság, vagy nem tudom, hogy az így leterhelt az ember testét. Tehát én ezt
10: Abszolút mértékig. Szóval ez nem egy ilyen szorványos dolog, mert ha belegondolsz, tehát volt kint 65, majd 70 ezer ember, ugye hány olyan nagy megyeszékhelyünk van, ahol nem laknak ennyien. És ebből összességében mindenféle bajokkal a szálka ment a talpamba, viszójagomban, belement a por a szemembe, 100-an kerültek be az ambulanciára, abból 20-an voltak olyanok, akik mondjuk hát, valljuk őszintén, ittasak voltak. Ez nem egy olyan szenzáció, és akkor megjelennek a hírek.
6: Hát csak ezen most jól lovagolni, te is tudod. Igen. Ne zárjuk ki azt, hogy volt egy ilyen vagy kettő.
10: Akkor vegyük meg a gyors tesztet, és akkor mártsuk bele az ujjunkat, meg csöppentsünk rá, és akkor kiderül, hogy ezek a gyors tesztek mondjuk ezek olyan 70%-os biztonsággal lehetnek pozitívak, és ha nem, érted, szóval meg hogy miért nincs a mintavétel, meg és így tovább. Szóval ezt is lehetne még tovább boncolgatni.
6: Így van, csak tudod, a tovább boncolgatás az mindig nagyon erős szellemi igénybevételt követel, a bulvárnak a labdázása meg mindig egyszerűbb.
10: Érted, persze, és ezt elolvassák, és ezzel befolyásolják a közhangulatot, és ez nem jó.
6: Nem, ez egyáltalán nem
10: a Sziget, én úgy gondolom, biztonságos, és igen, van, aki berúgik, mint a disznaj, van olyan, aki esetleg spanglizik, van olyan, aki visz be magával ekit, vagy bármi egyebet, mert ilyen mindig van, ez tuti. De én azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a fesztiválok biztonságosabbak, mint a budapesti éjszaka.
8: Nagyon fontos üzenet.
6: Köszönjük szépen neked, köszönjük jó munkát.
8: Találkozunk a Szigeten délután.
5: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kerítéskiállítás nyílt az Emlékkertben, ismét lesz Galiba Gyermekfesztivál. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Mesél az Emlékkert az elfogadásról címmel. Különleges kerítéskiállítás nyílt a Debreceni Református Nagytemplom mögötti parkban, a Virágkarnevára készülve. Az emberi értékeket bemutató érzékenyítő tárlatot a halmozottan sérült gyerekeket nevelő és felnőtteket gondozó szülők Hajdú-Bihari Szövetsége hívta életre. A tárlat megnyitóján Olá István református lelkész azt mondta, fontos cél, hogy a nagy templom a Virágkarneválon ne csak díszlet legyen, hanem megmutassák közösségeiket is. Ilyen a szülőszövetség is, amelynek tagjai halmozottan sérült gyerekeket nevelnek. Széles Diana alpolgármester pedig köszöntőjében azt mondta, a tárlat jól illeszkedik a Virágkarnevál tematikájába, amely a szeretet és az összefogás erejét mutatja meg. A Virágkarneváli hét a legkisebbeknek is számos élményt kínál. Augusztus 18-a és 23-a között ismét megrendezik a Galiba Gyermekfesztivált, amely ingyenes programokkal, mesékkel, zenékkel, tánccal, bábszínházzal, kézműves foglalkozásokkal és interaktív élményekkel várja a családokat a Városháza udvarán, illetve az állatkertben és a Vidámparkban is. A fesztivál egyik leglátványosabb eseménye a Galiba felvonulás, amelyre augusztus 19-én 17 órától kerül sor. Óvodások, iskolások, tánccsoportok és civil közösségek színes jelmezben saját készítésű és látványos kiskocsikkal vonulnak végig Debrecen belvárosán. A menet az Emlékkertből indul, majd a Nagy templom Piac utca, Rózsa utca útvonalon haladva érkezik meg a Dósanádor térre. A felvonulás mindenki számára ingyenesen megtekinthető. A Galiba Gyermekfesztivál és felvonulás az Emerson NI támogatásával valósul meg. Sport, szombati eredmények. Országos csúcsot és újabb döntőt futott Kozák Luca, a Nyesi Debrecen klasszisa, a sprintváltó tagjaként. A Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság tegnap esti döntőjében a 6. helyen végzett a Szent Györgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili összeállítású magyar női 4x100 méteres váltó. A 3. helyet szerezte meg a DVSC Skyline női kézilabda csapata a romániai Konstantin Tita emléktornán, miután a bronzmérkőzésen a debreceniek 40-29-re verték a szlovén Krím Ljubljanát. És a Neac hazai pályán 3-2-re nyerte a Kisloki elleni hazai derbit a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjának 4. fordulójában. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a legmagasabb hőmérséklet 33-35 fok körül valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A hit extra pillanatai, ez a Balázsék extra.
4: De most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott.
5: Ez össze, hát de Georgina történet a Georgina történet.
4: Mi már régóta együtt vannak, igen. Hát mi történik itt?
5: Mi volt, ő szobalány volt?
4: Nem, ő volt. Egy eladó volt.
5: Eladó,
4: tényleg. Egy Gucciba.
5: Gucciba is bement egy Guccit venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
4: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilván valószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldókért.
5: Két kiflit, meg egy kefir.
4: Két vajas zsömlét, 30-dek a parizsert, meg egy kocka sajtot, és
5: azt mondta, hogy húzdek,
4: húzdek a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, te jár, gyere már ki az üveg, visszavártam végül, aztán egyeztek ezt a Georginát, hát csak 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
5: De most várjál, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
4: Esküvő, nem, én azt olvasom, itt nagy esküvő volt.
6: Lagzi.
4: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvőjén a tessék? Tehát mi folyik? Aranyszökőkút folyik? Kik lehetnek? Hol csinálod? Tehát te vagy Cristiano Ronaldo, hol csinálod az esküvőt? Tessék, mondjatok egy-egy helyszínt.
5: Na, hát várjál, ugye
6: a Marhi-sziget.
4: Marhi-sziget, jó, igen, te Makót.
5: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót?
4: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos
5: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szépen odaadom Ronaldónak.
4: Én látom, hogy ott Agárt környékén ott egy dinnyárosnál Ronaldo alkudozik nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolid, kedves, nagyszabású, rongyrázás, mi történt Krisztián?
6: Szerintem hátsó kert.
4: Hátsó kert.
6: otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem ez egy kis diszkrét kis...
4: Tehát egy pici nem felhajtás hátsó kertben, egy ilyen kis félszuterén, 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol,
6: nem,
4: arra
6: nem,
4: gondolsz?
6: Az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
4: Sajtó kizárva, jöttek. Barátok jöttek, ismerősök
6: abban
4: jöttek.
6: Abban nincs ugye sok nekik,
4: igen, sok
6: elfértek.
4: Én nem tudom, te hol csinálnád? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyugöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálni. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
5: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst. Párizs.
4: Egyébként az nem rossz. Párizs nem rossz ötlet.
5: Párizs az olyan szerint, tudod, egy csomóan tudjuk, hogy uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyot, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-tornyot.
4: Lezáratod?
5: Lezáratom a francba az összes turiszt.
6: Bekened Mike Rimmel.
5: Mike Rimmel föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az eskü.
4: Nem rossz.
5: Na?
4: Nem rossz.
6: Szerintem béna.
5: De
6: csak azért, mert
5: mondja.
6: Feri mondta.
5: Akkor mondja egy
6: szerintem az van, hogy víz alatti eskü volt.
4: Levettek, elmentek a víz alá.
6: Lementek,
5: egy ilyen
6: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével, és akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék, és ott volt a blogs és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
4: Én, ha én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak.
6: Csepe?
4: Csak megnősült. Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget, és ott megvagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol volt?
5: Várjál még.
4: Jó, na tessék. Oké. Tehát a komoly helyszíget, villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, oda szólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
6: jó.
4: De nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
6: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, senki nem engedek be? Tessék, nem kézenfekvő?
5: Hát az igen, de
4: annyi rossz dolog történt ott, hogy oda úgy
6: nem... Még nem elfér egy, még egy.
4: Hát igen, oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
5: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
4: Vegas, tessék, Vegas. Nem, az olyan közhelyes.
5: Ez is, hogy elvisz,
6: hogy kis bolygó, amire felmehettek.
4: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jön ide. George Clooney is a Komói tópartjára, meg vesznek francia villákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
6: De biztos nem otthon voltam úgy.
4: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem. Ugye?
5: Tehát, ez... Mondjuk azt megemlegetné a nász nép.
4: 60 puszta? Az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
7: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Cascais, azt hiszem, jól mondom.
4: Ez a Cristiano se a régi. Elzötyögtek valami kis barkasszal az óceánhoz, Lisszabonból.
7: Így van.
4: Fölállította a két fehér sátrat, oda hívtak egy násznépet, és ott volt az esküvő.
5: És aztán ment mindenki haza a végén.
4: Hát ez nem Ronaldóra val.
6: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy ponton túl, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogat. Most így érted? Nem?
4: Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
6: De Babót azt kizártak akkor?
4: Tessék?
6: Babót?
5: Baboti fesztiválon.
4: Igen. Az Instagram oldalán tudatta, hogy feleségül vette Georginát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint, tehát 3 millió lájkot kapott az első fél órában.
5: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
4: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucciba volt, ott beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a... Írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
5: Hát, figyelj,
4: nem csinálhatod máshogy.
5: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? a pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
4: Igen, azzal üldözik őket, azzal és hozzájuk csapják.
5: A párakapuból értett pezsgő jön, nem víz.
6: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szertartást kell ugye feldobni. Tehát amikor megérkezik, akkor a delfinek sorfalat álltak ugye, az óceánban, és akkor a kiáltak elénekelték az Ave Mariát.
4: Azt el tudom képzelni.
6: Próbálom megnézni, és Balázs átadni, hogy milyen delfi hang az Ave Maria.
4: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nagy
5: tengeren.
4: Tengeren jöttek.
5: Én tengeren jönnék.
4: Nem csinálhatod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz el egy kis biztos, kápolna.
6: Lóháton jöttek.
4: Hátulján. És
6: óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegő, amivel meghozzák.
4: De lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És azt, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már magahelikopterünk van, gépünk van, már minden megéltünk.
6: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
4: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
5: Van töltött káposzta, meg éjféli húsostár, egy ilyen.
4: Menyasszony tánc, várjuk a pénzrakás, biztos van egyébként. Valahol hátul a rakonca jött, zongorázik.
5: Zongorázik, megy a táj, vonatozás.
4: Iszonyatosan vonatoznak, aztán elrabolják a mennyasszony. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. AI-os képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
5: Az, hogy sikerült elérni. Mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
4: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a protokoll, hogy telefon letesz.
5: Elvesz mi?
4: Hogy biztos, hogy elveszik a telefonodat. Tehát belépsz, és abban a pillanatban le kell adnod a telefont.
6: Hiába, hogy elég barát... csak ugye a wifi-t így kikapcsolni. Kihúzták a rutert?
4: Hát attól a telefon, te megtudod a fotót, megtudod csinálni, és később aztán elküldöd. Ez horror pénzeket fizetnének. Gondolod, de Cristiano Ronaldo esküvét, ezt el tud adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horror pénz. Iszonyat pénz. Egyébként cukik így együtt, szóval, hogy valahogy ők így jól néznek. Én nem tudom, mekkora a láv, meg mennyi szól ennek a külvilágnak, meg hogy vannak ők valójában, ezt nem tudom soha megítélni, de ilyen kedves csajnak tűnik, nem?
5: És fontos információ, hogy 14-e azért volt, mert 10-én jött meg a fizúja Ronaldónak, és akkor valamiből ki kellett fizetni.
4: Igen. Meg kellett várni az utalást, hogy megérkezzem. Hát azért
5: ki lehetett a fellépő? Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
6: Hát itt ő volt az dekázgatott.
5: De nem, egy énekes, tudod.
6: Dekázgatott egy kicsit.
5: Nem, hát elhívják itt, amit a Rihannát.
4: Valószínűleg egy Ross Stewart méretű. Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Valaki azért...
6: Ez ilyen Dundee duó szituáció.
4: Igen, azt gondolod?
6: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
4: Átul a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
6: Hát valami helyi. Double espresso ott nyomta. Szóval biztos, hogy van egy ilyen döndi dúó, biztos vagyok benne.
4: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom, hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk ez a nap. Ezt nem...
6: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez így, ez a megfelelő kombináció, nem fordítva.
4: Csocsasz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János ben volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emilián.
5: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
4: Ha Cristiano Ronaldo esküvőjét elviszi oda, ingyen mész.
5: Szerintem igen.
4: A fővé a rossz jár, és azt mondja, gyere, énekelj nekünk két dalt, vagy Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret, akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
6: Mennyi a mennyasszony táncba beugró?
4: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, hogy mennyasszony tánc.
5: Igen, bár egy hallgató írt, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
4: Igen, és ezt Szotyi pucolás szájban.
5: Nem kérsz, hát hogy nem kérsz már mi? Ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké. De egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
4: Hogy odaugrom, és énekelek neked kettőt, igen, mi? Igen. Aha.
5: Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? A fellépésen.
4: De amikor te vagy Tom Jones, azt mondja, hogy gyere, figyelj, hát idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kaját adnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elére kell néd ingyen? Azt mondta, hogy figyelj, Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
6: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott a zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen Mariah Carey-szerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
4: Tehát azt mondta, hogy háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
6: Szerintem az esküvel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te egy rukatod a bőrt, és ott fog külön a lelátón hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor
4: ő még. Hát végül is azért az esküvő a sok szempontból a nőről szól, az az ő napja. Igen, kell, hogy legyen,
5: a
4: nem?
5: A férfiak akarják.
4: Meg az úgy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz valamit, oké, de hogy az az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
6: Egy kis dezodorosz mellett is. Felkopsz valamit, egy kis dezodorosz kész is.
4: Igen, most kifejezed a hónod alját, fölveszem valamit is.
5: Érettségi öltön, jó,
4: még mehetünk. Érettségi zakodat fölveszed, és aztán igen, igen, igen. Nyitó tánc Victoria Beckham-el.
5: Az legendás volt. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
4: Ez egy jó kérdés.
5: Meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát... biztos, egyébként... hogy oda van, hogy nem kérünk semmi. Na, de valamit csak viszel.
6: Feri, én ezt nem hiszem. Feri, gyere, nézd ma. Ezt nem hiszed, de mit vesz? Ezek nem mit veszünk? Mit veszünk?
5: De te? Mit veszel?
4: Ott ez vagy, Krisz, a világ leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb ember. Tudod, hogy az egész eskü az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék.
5: Na?
4: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
5: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
4: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
5: Biztos örül. Ne?
4: Én nagyon nagy bajba lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van. Olyan személyes, intim kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
5: Vagy csak egy ilyen foci relikvia.
4: De foci relikviát, de nem mindenki azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
5: Nem tudom, és egy Pelém ezt kap, annak csak örül.
4: Igen, azt mondják, hogy ajándék világbajnoki trófea másolat. Júj, az egyébként jó. Ami soha nem lesz meg
5: sikerült,
4: neked.
5: Tessék.
4: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja. És látva az ő egóját, meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta. De az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát. Vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
6: Hát nem tudom, itt írják többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy
5: babetát. Igen, ez most már állat, mindig bevált. Köszönöm.
6: Igen, és amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
4: De ez a Herendi, ez nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott
6: az
4: a formát.
6: Az mindegy, de mi magyarok vagyunk és beképzeltek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nekünk nagy dolog, mindenkinek nagy dolog.
5: Kell lennie.
6: Ez így van. Tehát az, de ne adnál lejjebb, Balázs. Legyen már valami nemzeti öntudatod.
4: Hogy egy ilyen Herendi dolog. Aha.
6: Aha, nem, de egy Herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy a tank, mert minden az itt.
4: Az jó, az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
6: Nem biztos, hogy oda koccantanád utána a biciklitárolónak, de amúgy igen.
4: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Tudod, valami nagyon ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
6: Rodrigo?
4: Vannak.
6: Rodrigo?
4: Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
6: Rodrigo mi hozott a házasságban?
4: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Faliseikóra, azt tud illen. Egyébként az nem rossz gag, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany Faliseikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyél Cristiano Ronaldónak?
6: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
4: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
6: Nem. Hát valami, amit tudod így...
4: Ja, ami fényezi neki. Még magát igen, egy igen, kicsit. Aha.
6: Én lefestetném őt az abban az állapotában, akkor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
4: Igen, milyen fogai voltak.
5: Van már egy szobor róla.
6: Igen,
5: oda,
6: azt a szobrot azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
4: Még az aláírt Illés Béla, akit érdelt Mackó, az jó. Azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosogép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar esküvőn egy kaparós sors, és szintén nem mész mellé, igen. Mi van, azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan mindenet, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
5: Sem, nem. Miért
4: Sucsó
5: nem,
4: vagy?
6: Nem, nagy ölelés.
4: Ide, kibújjunk ide. Igen, na ki jön ide. Egy óriási ölelés.
6: Vagy ami a legjobb, szerintem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
4: amit tudod, te szavalsz el.
6: Igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, ha túl vagytok az első fogáson, te meg...
4: Na most az én ajándékom jön.
6: Csókot! Igen, na. És akkor ott van ez a rímek beszedett, amikor olyan a vége a versenye, mintha valami pervers dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én attól hányi tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, de meg van ez.
4: Igen, jaj, nagyon rossz.
6: Megmutatja az aranykának a pitában voltak. Tudod, ez meg vannak
4: ezek. A rím kellemetlen.
6: Figyelj, ez a legalja. Tehát ezt meg hivatalosan meghúzom a vonat, ez a legalja.
4: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet álmodat. Igen, Gyűlnál Ronaldo, hogy vigyétek ki, igen. Házassági szerződés olyan, ők kötnek?
5: Biztos.
4: Biztos van, nem?
6: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
4: Le van ott minden.
5: Irgalmatlan vagyunk van.
4: Már valószínűleg megkötik, igen. Mögkislányka nemre jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
6: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendes ilyen jutalmazási rendszer van, de motivációs.
4: Hogy?
6: Tehát például, hogy ha szülsz neki egy fiút, akkor erre és erre vagy jogosult. Ha szülsz egy fiút és egy lent, akkor erre
4: ne
6: és erre.
4: Csinál.
6: Ha 10 évig kibírod, akkor erre és erre. Hát azt mondja, Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10 évig
4: benne voltak a pontok.
6: És kellett szülni a két gyereket, hogy valami ilyesmi volt. És akkor kapott 10-ét, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
5: Mert elkerít, tele van lóvéval.
6: Hát jó, de nem.
5: Ja,
6: jó,
5: de annyira nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rápakolni.
4: Akkor meg volt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
6: De ugye, nem egy
5: kisebb tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
4: $5,000, igen. A blokk tisztítás $3,000.
6: Péternek úgy van, hogy lefesti a sufnit,
4: akkor megfotozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
6: A gurtnikat visszarakja a helyére.
4: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de
5: az igen,
4: de...
6: Így van, hát így van, hát racionális meg kell
5: maradni. Amikor a takaród, ugye, az így hújtózkodj.
6: Hát így van, így van.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%

0: kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
1: Világmárkák, világra szóló áron.
2: Itt egy Orlen.
3: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
4: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
9: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
10: A Csegei Hanáscsárda bemutatja a 14. Tisza Csegei Harcsa Paprikás Főzőfesztivált. Szeptember 5-én szombaton várja önt is a zenés forgatag az Agyagbontával és a Számadó zenekarral. Emellett színes családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár teszi teljesi a napot. A rendezvényen kedvezményes áron kapható a szabadban főzött halászle és harcsa paprikás. Fellépők, Fási Ádám és vendégei, digitál zenekar, Barbie és Szabi, Péter Sramek és Nótár Méri. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes.
11: Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
12: Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
11: A hitéleti képzések műhelye.
12: felvételi.drhe.hu.
13: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
14: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Mintegy 20 ezer látogatót várnak az idei Farmer Expo-ra. Hatodik a magyar női 4x100-as váltó. Dobó Nikolett vagyok. Köszöntöm a hallgatókat. Az asszály lesz az egyik fő témája a 35. Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításnak, amit augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. Emellett a kihívásokkal küzdő állattenyésztés is nagy hangsúlyt kap. Ismertette a rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón Vaszkó László vásárigazgató.
4: Több mint egy éve mélyrepülésben lévő sertéságazat vár egyfajta információ halmazt, hogy egyáltalán milyen kilátások, kilábalási lehetőségek vannak ebből a helyzetből.
3: A mezőgazdaság és élelmiszeripar teljes palettáját felvonultatja a Farmer Expo, ami 17 ezer négyzetméteren 340 kiállítóval a keleti országrész legnagyobb agrárszakkiállítása. Emellett a szemléletformálást és az ismeretterjesztést is segíti a Farmer Expo, például fajta bemutatókkal, jószággondozási bemutatókkal és kézműves vásártérrel, részletezte Vaszkó László.
4: A kiállításnak nem csak az a funkciója, hogy üzleti tér legyen, nem csak az a funkciója, hogy tudományos vagy gyakorlati információt adjon a gazdálkodóknak, a legalább hasonló értékű küldetése, hogy hitet adjon a fogyasztóknak, tapasztalatot szerezhessenek arról, hogy hogyan is készül a jó minőségű magyar élelmiszer.
3: Az augusztus 27-től 29-éig tartó Farmer Expo szervezői mintegy 20 ezer látogatóra számítanak. Sport, szombati eredmények. Országos csúcsot és újabb döntőt futott Kozák Luca, a Nyesi Debrecen klasszisa, a sprintváltó tagjaként. A birminghami atlétikai Európa-bajnokság tegnap esti döntőjében a hatodik helyen végzett a Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili összeállítású magyar női 4x100 méteres váltó. A harmadik helyet szerezte meg a DVSC Skyline női kézilabda csapata a romániai Konstantin Tita emléktornán, miután a bronzmérkőzésen a debreceniek 40-29-re verték a szlovén Krím Ljubljanát. És a Deac 3-2-re nyerte a Kisluki elleni városi derbit a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjának negyedik fordulójában. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a legmagasabb hőmérséklet 33-35 fok körül valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra.
6: Mi van ezzel a Trump-a? Hallottátok, hogy mi történt?
7: Óriási
6: a sztori. Óriási a történet, hogy itt mire képes az amerikai titkosszolgálat. Trump ugye elment Törökországba. Ugye ott volt egy... Hát mi volt ott? NATO csúcs?
7: Baráti megbeszélés.
6: Baráti megbeszélés volt, aztán ott annan Trumposkodott egy kicsit. És amikor jött volna el, hát ugye Törökországból, akkor elvileg és állítólag az irániak őt megfenyegették. És ez a fenyegetés, ezt tudom, hogy hogyan zajlik. Milyen vonalakon zajlik ez a fenyegetés?
7: Igen, kit hívsz föl, ha meg akarod fenyegetni Donald Trumpot?
6: Igen. Mit tud az amerikai titkosszolgálat? Hova érkezik Donald Trumpnak Törökországban egy iráni fenyegetés? A mailboxára? A telefonjára? Na. Az amerikai titkosszolgálat elkap egy e-mailt valahol? Hova érkezik fenyegetés vajon? Nem tudjuk.
8: Ez van egy ilyen, hogy
7: fenyegetés kukac.
6: Citrommail.com.
8: Igen.
6: Igen. Na de várjál, nem is ez a lényeg. És ezért úgy döntött a titkos szolgálat, hogy hát ők azt szeretnék, hogy ne ültessék föl az elnököt az Air Force One-ra. Ugye ez az Air Force One, ez a nagy amerikai jumbo jet, ez a négy hajtóműves.
1: Ez hagyta ott ugye a Petiéket Bariban.
6: Így, ez igen, ezzel hozzák most Bariból őket, igen. És oké, mondták, az amerikai titkosszolgálat azt mondta, hogy akkor mi fölültetjük az Air Force One-ra, de amikor nem figyelnek az újságírók, se a család, se a személyzet, akkor képet cserélünk.
7: Tehát a család se tudta?
6: Senki nem tudta állítólag. És
1: ez milyen fenyegetés akkor?
6: De nem a fenyegetésről tudtak, hanem lehoztak.
7: Azt sem merték elmondani senkinek.
6: Úgy vagy ott, ahogy én az előbb a napfogyatkozásban. Belekérdezze valamit a Libiből, de annyira nem vagy benne, hogy semennyire.
1: Megérdemelted. Annyira megérdemelted.
6: Csizmával rúgtad szét a felvezetésemet, ahogy én a napfogyatkozásodat. Na de várjál, Washington Post kinyomozta, és ilyen, most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről. De nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
1: Kiszivattyúzták.
6: Nem rossz szedet.
7: Csőposta.
6: Hova teszed Trumpot?
7: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
6: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztőn. De ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni? Hát
1: a szivattyús kocsi, ami kiszívja a csártamlát a kocsinak az aján.
6: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnek. Igen. Na?
1: Büfékocsi?
6: Jó nyomon vagy.
1: Öcsém. A büfékocsi hozták? Abban műben vannak?
6: Büfékocsi, hát az nem tessék hívják. Büfékocsi. Nógrádi Ropival, meg így Balaton szelettel. Ja. Büfékocsi. Mi az a büfékocsi?
7: Borsoli sör, meg ilyenek.
1: Abban voltak mézes puszedlik. Oda verekták harmadik.
7: Ételszállító kocsiba.
6: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. Uh-huh. Ez megvan,
1: de
6: ez a jelenet.
1: Úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba be kellett alá guggolnia, abba begugol, és letolták az izéről.
6: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
1: Ezért Leslie Nielsen filmekben?
6: Figyelj, ez egyértelmű nagy durranás. Tehát itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban. Na, ki
1: figyelj. Ki az, hogy fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
6: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
7: Integet.
6: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, hogy azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp!
7: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
6: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tudod fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosos kocsiba ott
7: fekszik a Trump. Bebújni?
6: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
7: De a családnak például mit mondasz, hogy az elnök úr kakillé van felszállás közben? De
6: nem is az a család. Több rostosat elnök úr.
1: Veszélyek le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök urat meg elviszik, vagy ez mi volt? Ez?
7: És ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
6: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített képet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadseregbe.
7: Igen,
6: hát erről van esély.
7: Igen, a török légtérből vagy a Iránból elérhető a török légtér.
1: Szerintetek nem para, hogy a családját ott hagyták rajta?
6: Ez egész nagyon fura.
1: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen. Nem.
6: És aztán ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
1: Az irániak hát tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
7: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment, ezt előadták, ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki gépre.
6: Hogy kiszedtük az elnököt.
7: Igen, hogy nincs rajta az elnök.
6: Jó, csak ez utólag jelent meg.
7: Akkor nem jó.
6: Tehát az nem jó. Ide valaki ezért az így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? De az ilyen sikeres az adatművelet, akkor tehát meg nem mondod el?
7: Igen, mert
6: az egész sántit.
7: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
6: Igen.
7: Ugye, ami jön le.
1: Azzal fogják kezdeni.
6: Kirövök az ételt szállítókat, igen.
1: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
6: Ilyenkor vajon az elnök, ő beleszólhat, hogy könyörgöm, hozzák a családomat is, ha van veszélyeztetés? Ott van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszöni szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
1: Hát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy mentsék meg a családját.
6: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleséget. Azért ez így nagyon fura.
7: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak önférel.
1: Őt átvitték egy antáliai ilyen all-inclusive étterembe addig. Hát, tudod,
6: igen. Ott emelik le a kocsival, látod? Ez az a nagy ételszállító ilyen, hát tulajdonképpen konténer, amiben őt átemelték, és amit aztán leengedtek a lépcsőn.
7: És például ez előre meg van szervezve?
6: Ja, ezek a jó kérdések.
7: Amikor már kimentek, tudták, hogyha bármi van, akkor így menekítjük ki, vagy ez ott alakul ki?
6: Szerintem nagyon sok minden ott alakul. Szerintem a fenyegetés is bejött, le kell szedni az elnököt a gépről, ne derüljön ki, és összeül egy tím, hogy tudjuk leszedni nagyon gyorsan. Ételszállító, kocsi, letakarjuk. Tehát hogy szerintem ez egy csomót improvizálhatnak ők is, nem? Komoly a fenyegetés, le kell szedni a gépről. Akkor
1: azt
6: tegyük
1: mondják,
6: át máshova.
1: Majkát is így viszik Erdélybe.
6: Annyi, hogy nagyon fura lesz a kihangosítás, majd ugye konténerből énekel.
1: Itt majd ugye a vonathoz fogják majd ugye a büfékocsiba feltolni.
6: Igen, föltolják. Ugye Majka is kapott egy fenyegetés, hogy most ő nem tud elmenni Erdélybe. Simán lehet, hogy csak Trump csak súnyiban Tenerifére akart szokni a gyerekekkel. Trump amúgy is egy gyíkember, egy klón valójában. Azért ott lennék ezeken a megbeszéléseken, amikor ezek így születnek. Milyen izgi lehet, nem? Milyen szintű a fenyegetés? Komolyan kell-e venni? Hát, az iráni légierő, ha felszállt Törökországban, le tudja szedni az Erforfán szólót.
1: De mi van, hogyha nem is volt fenyegetés?
6: Csak a felhajtás kedvéért csinálták?
1: Csak összevesztek az asszonyja.
6: És mondta, hogy inkább ülök egy ételszállítóba.
1: Nekem ebbe ennyi volt.
7: Én nem utazom veled hazáig.
1: Így van. Aztán átült.
6: Az jó kérdés. Aki tolja a kocsit? Ő tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke ott gubbaszt a kocsiba.
1: Abdul óvatosan.
6: Ha ezt most elrakod, Abdul, sárgunk, hogy...
1: Mustafa, figyelj ide, Mustafa! Erre gondolsz?
6: És ha finger nincs, hogy benne az elnök, akkor néha belerúg egy kicsit a kocsiba, hogy mennyi málakadt a kerék,
7: vagy
6: érted?
7: Ott hagyja valahol. Tudod, letolja. Jó, van, ez kész.
6: Abdulnak szólnak, hogy nagyon fontos a csomag. Jó lenne, normálisan tolná. És néha beveri az elnök a fejét a kocsiba, mert Abdul mindenek tolja.
7: Bocsánat, elnök úr.
6: Elnök úr, az első napom kicsit ideges vagyok.
7: Elnök úr, sose toltam még elnököt.
6: Igen, nehezebb, mint a reggeli.
1: Szóval, hogy... És olyan megbontottabb ennek a kajákat?
7: Ja, biztos lehetsz benne, hogy belevesz minden.
6: Tehát arra gondolsz, hogy mire kinyitják, addigra ott van ilyen májkrémes szája, kicsit tejszíjabos orral.
7: És alszik.
6: És alszik, és három darab gumicukor még ott van a melkasának.
1: Az opposztumot.
6: Gesztenyepürét.
1: Emlékeztek arra az opposztumra, kezdett betörni cukrászdába. Na, én így képzelem az egészet, hogy... hogy minden pudingról le van nyalogra, mert tejszíjab, tudod?
6: Igen. És ő már nagyon alszik, igen. Mert nagyon kész van, igen. Fura haja van ennek a rizses húsnak. Sanyi küldte nekünk. Kized utána felszolgálják. Hát jó, nem rossz, kicsit érdekes. Szóval, hogy ez egy jó kérdés, és ilyenkor ő is benne van a gegelésben? Elnök úr, ki kell vinnünk, hogy vigyük? Vagy kész koncepcióval mennek hozzá a titkos szolgálatok, és azt mondják, hogy elnök úr, megvan a megoldás, visszük kocsiba. Ő valószínűleg nem szól ebbe bele, vagy nincs ott a gegelése.
7: Most neki mire elmagyarázod?
6: Azért ezt tudod, mekkora egy ilyen kocsi?
7: Hát. Nem nagy.
6: Az a sorok között tolják.
7: Hát, de ne, nem abba tették bele.
6: Hát a nagyba tették, de a nagyba valami átvitték a nagyba. Tehát ő ugye nem tudták kivinni a nagyba.
7: De abban nem fér el. Meg azért, na, a terem nem kicsi.
6: Elnézést, a parfümöt meg a sosmogyorót vegyek ki, elnök úr, mert kicsit nyomja a lábát.
1: Van egy rendelésünk, akkor ebből az aranyórából egyet adjon már ki.
6: Két parfümöt meg egy aranyórát, meg egy szivart adjon már ki, elnök úr. Jó, nagyon szeretem ezt a hírt.
1: Abdul, a hagymás hoddogot ne add. A hagyma alatt van Trump. Írt az egyik hallgató. Ja, Istenem.
6: Igen, szóval azt mondja, hogy egyre viccesebb ez az amerikai elnöki, mint intézmény. Tehát régen valahogy azért ennek volt egy ilyen respektje, meg úgy nem tudom, valahogy azt gondoltad, hogy megjelenik az Air Force One, és úgy ránéz, és azt mondja, igen, ez menő. Most látom, hogy egy ételszállítót Abdul hatszor nekitolja a Trumpot a izének.
1: A Duty Free kocsiba,
6: a parfümmel együtt, meg a izével, a sorsmogyoróval. Ott azért azt már nem tudod annyira
1: komolyan. Hogy lehet ezt összehozni azzal az emberrel, akit meglőttek, még ott integetett, még meglőtt füllel,
6: igen.
1: És akkor utána meg...
6: Ül egy kocsiban gyáván.
1: Igen, most meg már nem akar hős lenni.
6: Na de és akkor felszáll az Air Force van. Oké. Okay. És utána 10 perccel felszáll egy másik gép, mert hogy őt is ki kell hozni.
1: A vizet
6: járatával. Most az irániak se hülyék. A vizere hozzák, igen, Ankara Budapestre.
7: Átvitték egy másik reptérre.
6: Átment utána egy másik reptérre.
7: Reptérre átvitték, és akkor onnan már nem volt gyanús, hogy...
6: És egy sima Isztambul New Yorkba egy menetrendszerintére fölültették, az nem gyanús.
7: De várjál, és lehet, hogy oda is... Az ilyen, hogy oda is föltolták ugyanezt a kocsit.
6: Úgy vitték föl.
7: És egyszer csak az utazó közönség között kiszáll Donald Trump-ba.
1: Hát látom magam előtt.
6: Teljesen szürreális. Az egész történet teljesen szürreális. Teljesen szürreális.
1: Mózsás mellényével.
6: Igen. Mint Erika Elenyek az úszóerődben a tortából itt kijött a trend. Hopp!
5: És akkor egy rövid szünet,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Súlyos buszbaleset az M3-ason, harmadik a DVSC Skyline a romániai emléktornán. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. 12 ember meghalt éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte a miniszterelnök ma reggel. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint 14 mentőegységet riasztottak a tragédia helyszínére, ahol a mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el. A sérülteket a helyszíni ellátást követően a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházakba szállították. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. A két szervezet közös sajtóközleményében kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az augusztus 20-ai ünnepnap előtt. Tájékoztatások szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: A saját tulajdonban vagy üzemben tartásban lévő gépjárművek mellett a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, és a munkáltató tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő, legfeljebb 3,5 tonna ösztömegű személygépkocsival is megállhatnak díjmentesen a debreceniek a lakcímük közvetlenül közelében. Akkor is igénybe vehető a kedvezmény, ha a munkáltató például bérli vagy leasingeli a gépjárművet. Ehhez azonban igazolni kell a rendelkezési jogot.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Sport, szombati eredmények. Országos csúcsot és újabb döntőt futott Kozák Luca, a Nyesi Debrecen klasszisa, a sprintváltó tagjaként. A Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság tegnap esti döntőjében a 6. helyen végzett a Szent Györgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili összeállítású magyar női 4x100 méteres váltó. A 3. helyet szerezte meg a DVSC Skyline női kézilabda csapata a romániai Constantin Tita emléktornán, miután a bronzmérkőzésen a debreceniek 40-29-re verték a szlovén Krim Ljubljanát. És a Deac 3-2-re nyerte a Kisluki elleni városi derbit a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjának 4. fordulójában. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a legmagasabb hőmérséklet 33-35 fok körül valószínű.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal! Balázsék extra! Extra!
6: Szerda este a Facebookon egy bejegyzésre bukkantunk, a Betesda Gyermekkórház tette ezt közzé, ők azok az intézmény, ahová a súlyos égési, vagy többek között a súlyosan égési sérült gyerekeket országszerte viszik, és hát nekik van egy csomó ágyuk, ahol a kisbetegek fekszenek, várják a gyógyulást, jönnek a doktorok, és akkor segítenek, az ápolók is segítenek rajta, de a 200 ágyból van egy darab nagyon speciális ágy, ami, hát ha én jól tudom, akkor most már több mint 20 éve szolgálja a kis betegeket, mert nagyon félelmetes a dolog. Ez egy úgynevezett homokágy, ami abban segít, hogy azok a gyerekek, akiknek mondjuk a háta éget meg, azok viszonylag fájdalommentesen tudjanak feküdni.
7: Igen, állítólag gyakorlatilag ez egy olyan ágy, egy olyan speciális ágy, ahol majdhogy nem lebeg a gyermek ezen az ágyon, tehát nincsen alátámasztás, nem dörzsöli, nem nyomja semmi se a bőrüket, és ezért ez egy nagyon-nagyon hasznos szerkezet. És igen, ahogy mondtad, tehát, hogy nekem leesett az állam.
6: Hát egyrészt már azon csodálkozó, hogy egy darab hogy ilyen egy van. Darab érted? Egy ekkora intézményben egy darab ilyen ágy van, és ez 24 éve szolgál.
7: Működik.
6: Agen, működik, hát működött, most bekrepált és javíthatatlanná vált, úgyhogy meglepő módon ők szeretnének egy új ilyen ágyat, abszolút el nem ítélhető. Én mondjuk legalább 10-et szeretnék, de hát nyilván az ember sok mindent szeretne, csak ha pénze nincs rá, akkor ezt nehéz megoldani.
7: Igen, és hát ugye kitették a Facebook oldalukra, hogy hát közösségi gyűjtésbe kezdenek, mert hogy az intézmény ezt most így nem tudja kigazdálkodni. Egyébként, ha szóval bagatell összeg, de persze 30-valahány millió.
8: 36 millió talán, de ha valaki tud gyűjteni pénzt, az mi vagyunk.
6: Ebben jók vagyunk, ebben is jók vagyunk. Itt van velünk dr. Tamásné Besenóra, a Betesda kórház főigazgató helyettese. Jó reggelt!
9: Jó reggelt, sziasztok!
6: Hello, jaj, de jó, meg se kellett kérdeznem, hogy tegeződhetünk-e Nóra, ezek szerint igen. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, hát megdöbbenten olvastuk ezt a posztot, meg most már ezt elég sokan fölkapták és osztották. Mi ez pontosan, amire most gyűjtünk?
9: Ez egy speciális ágy, amit úgy kell elképzelni, hogy ebben a súlyosan égett gyerekek, akik úgy néznek ki, mint egy múmia, úgy képzeljétek el őket, mert az egész testfelületükbe van kötözve, hozzánk kerülnek az egész országban ezek a gyerekek, különböző égési sérülésekkel, és nekik egy speciális homokájra van szükség, ami lebegteti az ő testüket. Ebben valódi speciális homok van, és egy lepedő választja el a homoktól a gyermeket, és így nem nehezedik rá nyomás, és az ő sebei tudnak jobban gyógyulni, mert ők az egész testfelületükön meg vannak égve, forrázás, különböző tűz esetek miatt, és ez az ágyunk, ez 24 éve a központ indulásakor lett beszerezve, és most arra már olyan állapotban van, hogy már nem lehet használni, tehát mindenképpen cserélni kell, teljesen használhatatlan lett, és mert ez egy nem tervezett, váratlan helyzet, ezért a társadalomhoz kellett fordulnunk, hogy közösen tudjuk ezt megoldani, ezt a problémát.
7: Egy darab ilyen ágyatok van?
6: Volt.
9: Igen, itt kell, volt. Igen, itt azt kell tudni, hogy egy ilyen ágynak a súlya is, tehát hogy összesen kettő ágyat bír el a födém, tehát ez több mint másfél tonna egy ilyen ágy, ez egy nem egy szokványos ágy, és ahhoz, hogy biztonságosan el tudjuk látni ezeket a gyerekeket, erre van szükség.
6: Erre most pont szükség lenne? Tehát van olyan ellátott nálatok, akinek ezen kéne feküdni?
9: Ez így van, ide kerülnek erre az ágyra például, talán hallottátok a hírekből azok, akik a vonatra mászva magas feszültségű égés által 70-80%-os égett fiatalok, és náluk ez nélkülözhetetlen, és a közelmúltban is volt sajnos olyan eset, amikor nem tudtuk ezt biztosítani számukra.
7: Hol tart most a gyűjtés? Ezt meg lehet kérdezni, nagyjából mennyi hiányzik még?
9: Nagyon nagy élmény látni azt, hogy számíthatunk a társadalomra, számíthatunk rátok, hogy most veletek beszélhetünk erről a fontos ügyről, és az embereket érdekli azt, hogy tudjanak segíteni. Egyetlen éjszaka alatt, amikor kiraktuk ezt a posztot, azóta 1500 ember adományozott, és 16 millió forintnál tart már ez a gyűjtés, nagyon bizakodóak vagyunk.
8: Még egy 20-as kell, ha jól sejtem.
6: Körülbelül.
8: Van még olyan másra szükségetek, vagy mert ugye sokszor van az, hogy utólag derülnek ki dolgok, esetleg. Tudnátok-e még költeni
9: ilyenkor
8: valamire?
9: Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy ha kikapják az összeget, akár felüllőni, azért azt kell látni, hogy az országos égés központ, ami hát soha ne kerüljön rá sor, hogy bármelyikünknek a gyereke ott feküdjön, ezt szoktam mindenkinek kívánni, de olyan körülmények legyenek, ahol a 21. században a szakemberekhez megfelelő, mert nagyon jó szakembereink vannak, tudják gyógyítani, és ott a körülményeket szeretnénk, tehát hogy van mire költeni ott, és vannak olyan speciális eszközök, amelyek Magyarországon még nem elérhetőek, de már Európában használják, tehát ha véletlenül több jönne össze, akkor van olyan eszköz, amivel még jobbá tudnánk tenni az
6: végtelen a gyerekek ellátását. Valószínűleg végtelen a lista.
8: Mennyire nehéz beszerezni egy ilyen ágyat amúgy? Tehát, ha most megrendelitek, akkor mennyi idő mondjuk elkészül, vagy honnan jön ez az ágy?
9: Mi ezt jeleztük már a gyártónak, hogy szeretnénk ezt mindenképp megoldani, tehát ő már készül ennek a megoldására, mert ezért ez nem egy olyan, hogy bemegyünk az IKEA-ba és megvesszük, hanem ez egy speciális, csak egy helyen kapható, vagy egy forgalmazó által kapható ágy, és ez már elindította ezt a folyamatot, hogy ne a várakozáson múljon majd a betegek ellátása.
6: Milyen jó fejek azért, hogy így bemondásra ezt megcsinálják ők is, ugye? Hogy, mert ez általában azért úgy szokott lenni egy ilyen tételnél, hogy oké, akkor indítjuk a beszerzést meg a, mit tenni, az ágykészítést, akármit csak tessenek utalni valamit.
9: Ez így van, itt nagyon nagy bizalomra is van szüksége, mert sajnos az egészségügyi beszállítók erre is épülnek, mert tudják, hogy néha úgy kell megrendelnünk dolgokat, hogy forrás az nem is áll még rendelkezésre, tehát itt egy közös munka van azért, hogy ezek az eszközök ne ezen múljanak, és hát a forrást kell nekünk hozzátennünk, mert erre a kórháznak egyébként ilyen kerete nincsen sajnos.
7: Azt hagyj kérdezem meg, hogy egyébként hozzáillik ezt, tehát annyira azt gondolná az ember, hogy igen, van egy éves költségvetése a Betesdának, amiből gazdálkodhat, de amikor van egy ilyen rendkívüli helyzet, akkor nincsen az, hogy van egy vésztartalék, egy forrás, és nem is a Betesdának, hanem a megfelelő szerveknek, akihez oda lehet menni, és azt lehet mondani, hogy gyerekek, enélkül nem tudunk dolgozni. Tehát, hogy
9: az egészségügyi finanszírozás az nagyon bonyolult, és bár így lenne, azt kell tudnotok, hogy itt eszközök, úgy szoktuk mondani, amortizáció, tehát az elromló eszközökre forrás se kórház szinten, más kórházakban sem, és központilag is nagyon kevés áll rendelkezésre, tehát az ellátásért kapott finanszírozás az éppen, hogy kb. A béreket tudja finanszírozni, és ezért is szoktunk, hogyha van, nagyon lesz szükségünk, akkor a társadalom felé fordulni, mert a gyerekek gyógyítása az nem várhat arra, hogy a finanszírozás átalakításra kerüljön. Bízunk benne, hogy a jövőben ez meg fog történni, de nekünk addig is el kell látnunk, hogyha holnap beérkezik egy nagy éget, akkor a Betesdában ne kapja azt az ellátást, amelyet mindannyian szeretnénk a gyerekünknek.
6: Hát gyakorlatilag ezt a magyar közegészségügyben előforduló paciensek mindegyike tudja, szerintem. Amiről te beszéltél, már jöttek a felajánlások, hogy van például kamionos cég, aki szívesen ingyen elhozza, hogyha esetleg szállítani kell, és ismerjük a hallgatóinkat, ilyenkor hát mindig mindenki odáll egy ilyen csodálatos ügy mellé, meg mellétek, hol mi is ki fogjuk tenni akkor ilyen számlaszám, meg ilyesmi, de ugye akkor a Betesda Kórháznak az összes ilyen felületén ez megtalálható.
9: A Betesda Kórház honlapján, igen, és a Facebook oldalán, Instagram oldalán, azért is érdemes egy pillantást vetni rá, mert raktunk ki egy képet, amely az osztályon egy gyermekkel készült, természetesen a gyermek nem felismerhető, de hogy el tudják képzelni a kedves hallgatók, hogy is néz ki egy ágy, milyen körülmények között zajlik. Ez a legfájdalmasabb sérülés, azt tudnotok kell, az égéssérülésnek a gyógyítása, és egy 20 fős team dolgozik ilyenkor egy gyermeknek a felépülésén, hetekig, hónapokig van olyan, aki több hétig fekszik ebben a homokágyban. És a különböző felületeinken fent van a számlaszám, lehet bankkártyával is adományozni, cégeknek tudunk igazolást kiállítani. És hát nagyon köszönjük, és nagyon jó fejek vagytok, hogy erről a nagyon-nagyon fontos ügyről és erről az ellátási formáról is tudunk beszélni. És egy dolgot még, ha mondhatok, soha senki nem ásszon vonatra, és ne kerüljön el a helyzetbe, igen, hogy ezt az ágyat használnia kell.
6: Ezt nem is értem.
9: Szeretném hozzátenni.
6: Hogy most ez annyira megszaporodott, valószínűleg nem akarok megint közösségi média hibáztatásba esni, de belefogok, hogy ugye ezt látod, hogy ez mekkora dolog, hogy valaki áll egy ilyen vonatszörny tetején és száguldozik, és már mindenhol mindenki elmondta, hogy figyelj, itt nem kell hozzáérni a vezetékhez, mert egész egyszerűen, ha te fölállsz egy ilyen vonat tetején, akkor áthúz a vezeték. Mit okoz egy ilyen?
9: Így van. Így van, és azért is emeltem be ezt a témát, mert ők ebbe az ágyban gyógyulnak utána akár 100 napon keresztül is, hogyha túlélik, 70-80%-os égési sérüléssel, ilyenkor az egész test külső-belső égést szenved, tehát ilyenkor a csontok, izmok, bőr, minden ég, mert áthúz az áram 25 000 volt, és kigyullad az emberi test, és jelenleg is két ilyen fiatal tartózkodik az osztályunkon. És ez nagyon fontos, hogy ezt, aki hallja ezt a rádiót és titeket, nagyon sokan hallanak, hogy ezt a tudást egyszerűen nem tudjuk elképzelni, nem kell hozzáérni, akár 2 méterről is áthúzza a magas feszültség, és életre szóló következményei vannak akkor is, hogyha meggyógyul egy fiatal.
6: Nóra, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Az apropó szomorú, de reméljük, hogy akkor pár nap múlva majd vidámabban tudunk erre már emlékezni, már abból a szempontból, hogy sikerül összeszedni rá a pénzt. Mi is megosztjuk a saját felületeinken, kirakjuk, de akkor amit most ebben a pillanatban mindenki megtalál, a Betesda Kórház, akár honlap, akár Facebook, mindenütt ez kint van, ugye?
9: Köszönjük szépen, igen, mindenütt kint van, és azt tudom mondani, hogy minden kicsi segítség óriási segítség, és köszönjük mindenkinek, aki ehhez hozzájárul.
6: Nagyon szépen köszönjük, köszönjük, és köszönjük nagyon a munkátokat.
8: Igen, így van.
9: Köszönjük szépen.
6: Köszönjük,
9: szia. Sziasztok.
6: Hát gyerekek, megszületett az elhatározás. Ennyi év után mondom, és hát megint neked köszönhetem egy kicsit, mert olyan jó volt, hogy voltunk kint a nyaralásunkon, és láttad, hogy a főnök intéz mindent, ugye, a Maldív-szigeteken.
8: Yes, sir. No, mert, sir.
10: Thank you, sir.
6: Gyönyörű angolsággal tényleg tette, vette.
8: Egy szót nem hallottam a szájba kijönni, elmondanám neked.
10: Jó, azért, mert már részeg volt a repülőben.
8: Semmi. Én ennyit látom, néha jó, oda biccent valak neked egy 10 dolláros, aztán adibál. Ez volt az angolja?
10: Okay, jó, 100 dollárosok voltak, 100 dollárosok voltak, 10. Hogy ne szólítsanak meg angolul.
8: 10 dunatok.
6: És el van intézve minden. Na, tehát, hogy ott ment, intézkedett, szervezte a merüléseket, tényleg lepróbáltuk a ruhát, igaz, hogy utána lefújták az egészet.
8: Very deep in ocean.
6: Igen. És megszületett az elhatározásom ennyi év után, mondom, ezt én is akarom csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy én
8: egy Englishman in New York
6: akarsz
8: lenni?
6: Akarok ilyen szépen beszélni angolul, és itt szeretnék tanácsokat kérni, hogy egy 55 éves ember hogyan fog megtanulni. Letöltöttem a nyelvtanuló programot, gyerekek. Minden nap, minden estében.
10: A D betűset, D-be, azt kimondhatjuk, ki lehet mondani.
6: Én már nem tudom, mit lehet.
10: Duolingo. Duolingozol?
6: Duolingo.
10: Duolingo, bocsánat. Csak ezt tudom mondani.
6: De nagyon jó dolgok vannak benne. Hát tudok vele beszélgetni is. Érted? Lilivel különböző feladatokat ad.
10: Ezt tudom mondani. És hol tartasz? Good morning?
6: Ametisztligás vagyok.
8: Az a melegeki?
10: Igen. Az 50 pluszos, 50 pluszos.
6: Az 50 pluszosban, aki a legtöbb pontot szerzi, az bizony ametisztligás lesz, de nem nagyon érzem a fejlődést még saját magamban.
10: Az első kérdés az volt, vegyük-e nagyobbra a betűméretet, Ferenc, vagy látod? Átszerkesszük az applikációt, ekkora betűmérete, esetleg nem látod, de ha igen, miért nem?
6: Plusz 5000 forintért kérje a nagyító lehetőséget, mert szedik ki a pénzt, tehát minél komolyabban akarod csinálni, annál nagyobbat kell vele durrantani, annál nagyobb a pénz, és akkor jönnek, érted, a kérdések, tudod, behelyettesíted, van szópárosító.
8: Miért minden... akar ön Amerikába jönni?
10: Igen.
8: 30 másodperc van válaszolni.
10: Ne, hogy is az országot akarja elhagyni? Tudja, hogy megfigyeljük? Tudja, hogy Pegazus van a telefonján?
6: Hova, Ferenc, ebben a korban? Szóval, hogy az a kérdésem a hallgatókhoz, hogy van ember köztetek, aki ezzel megtanult angolul?
10: 55 évesen?
6: Nem, most az mindegy, hogy
10: nem,
6: hány
10: éves
6: ne, vagy.
10: Nem, hogy mindegy.
6: Hát már nehezebben
10: forgat már a szükség.
8: Nem számít, hogy 55 éves.
10: Már csak, hogy mennyi idő van még hátra. Tehát úgy értem, hogy
8: van értelme megtanulni?
10: Tehát van értelme, mennyi van még előtted?
6: Hát tehát... most, ha egy év van, és azt úgy élem le, hogy angolul.
10: Hogy perfekt angol vagy.
6: Hát azért az jó, nem?
10: Én nem tudom, hogy ettől a Duolingotól valaki valami megtanult. De egyébként jó program.
8: Szerintem sokkal könnyebb megtanulni a Netflixről. Tehát azt, hogy mindent átállítasz angolra, és angol aláírat, tehát felirattal nézed
6: hát
8: az angol.
6: Hát nem értek egy szót se.
8: Hát de alá feliratozzák. Először nézd magyar feliratot, hogy miközben angolul hallgat, és aztán meg, amikor már érzed magadban a magabiztosságot,
6: akkor
8: nézd angolul.
6: De én nem tudok egyszerre hallgatni, meg olvasni is.
8: Mert mi vagy, te nő?
6: Hát nem, a nők
8: de
6: tudnak.
8: De fordítva, én vagyok a nő. Mindig elfelejtem.
6: Ti tudtok egyfele, vagy egyszerre több felé figyelni.
8: Ja, igen, mi tudunk. Igen,
10: szerintem sokkal jobb, ha elfogadod magad így.
6: De nem szabad. Hát ez a,
8: vagy tanulj
6: ez
8: meg
6: az
8: egy olyan nyelvet,
6: hogy
8: nem lehet számon kérni rajta.
10: Így van, tanulj, mert mondasz, hogy tudsz finnül. Tudsz finnül. És akkor mondasz, amit finnül, és soha senki nem tudja leellenőrizni, hogy tudsz-e.
8: Szerintem meg tudod tanulni.
6: A Dajstam is duolingozott sokáig.
10: Álltok vállalkor repetálásra, Tomi. Most álltok, azt vállalta, hogy...
8: De az nagyon erős érrendszer kell. Ezt elvállalt. Nem akarom fel, hogy ilyen helyekre járj.
10: Igen. Rendben tart, karban tart, szerintem.
8: De mondatokat is csinál, vagy csak szavakat?
6: Mondatokat is, mindent.
8: És beszél. Jaj, én azt találtam most egy csomóan, hogy AI-jal tanulnak angolul, mert hogyha van ilyen angol tanulós AI, aki ugye alkalmazkodik, korrigál téged, és ugye nem tudsz hozzá máshoz szólni, csak angolul.
10: Ez így van. A ChatGPT-t vagy különböző ilyen AI programot használsz, szerintem jobban jársz egyébként. De aztán, hogy hallgassam fel, inkább erőltesd az oroszt.
6: Most
10: szerintem azzal nagyobbat mennél. Sokkal egyrészt föléleszted az orosz tudásodat, kettő, hogy emlékszel még egy csomó mindenre. Érted? Az angolt nagyon előről kell kezdeni. Az nagyon előről indul. Nem tudom, így ebben a formában az kevés lesz. Először de tök jó.
8: Szerintem legyen az, hogy mérjük fel a jelenlegi tudásodat.
6: Oh, yes.
8: Jó, oké. Okay.
6: No.
8: De a szituációs gyakorlattal kezdünk felé.
6: Jó, jó, figyelek. Jó, okay.
8: Bankokban vagy egy sikátorban.
10: Igen, ott van egy
6: Balőr is már nekem jó.
8: Egyszer igen. Csak egy apró termeti, de nagyon vehemes asszony rátszalad.
10: Egy ladyboy.
8: és megkérdezi tőled, hogy where are you come from? Mit válaszolsz?
6: Az, hogy come hozzá itt, gyere csak ide hozzám,
10: baby. Come, baby, come.
6: Lány vagy fiú? Ezt kérdezem.
8: Jó, de most in English, please. Same in English. Jó.
6: Are you woman?
8: Women.
6: Ez jó?
8: Ennyi, árja a women?
6: Or men.
8: Or men.
6: Jó vagyok.
10: Bum, bum, finish.
8: Igen, és akkor ő erre ezt mondja, hogy no more questions.
10: No more questions.
8: Just come.
6: Igen, ezt értettem.
10: Happy.
6: Menjek vele.
10: Bum, bum, happy.
6: Menjek vele, és nekem jó lesz.
8: Következő szituáció. Első sötét sikátorban, hogy Mátén szalkám.
10: Már fekszel a földön. Fölét hajol Józsi.
8: Artériából vérzel.
6: Ott szerintem nincs angol.
10: Combot szúrtak a pénztárcádért. Már kiraboltak.
6: Igen, vigyétek az órámat is.
10: Ozdom vagy, csatolják le az órádat éppen. Combot szúrtak, belső vérzésed van.
6: Van még készpénz a kocsiban, gyertek velem.
8: Jó, same in English.
6: Minek? Hát úgyse értik.
8: I got my cash in my car. Tessék, ismételd utána.
10: Come on, please, come on.
8: You my man.
10: Élni akarok.
8: Do not stab me again, please. No stabbing.
10: Hagyjon élni. De ez egyébként jó, hogy csinálod.
6: Látod, karban tartja az agyat.
10: Karban kell tartani a szürke állományt.
6: Nem tanulsz meg már új szavakat, az a baj. Vagy legalábbis rohadt nehezen.
8: Dehogy nem, hát de magyarokat próbálj meg. Lehetnél egy nagyon választékos magyar úriember. Miért nem azzal foglalkozol?
6: Magyar úriember?
8: Igen, igen.
6: Tehát, hogy magyarul beszéljek végre
8: igen,
6: jól?
8: Igen, hogy magasabb szinteken lehetne mondjuk magyarul beszélni. Kicsit elővedd a régi szavajárásokat, tudod, hogy választékosan. Micsoda dicső idők.
10: Ilyesmire
8: gondolok.
6: És ezzel mit kezdek?
8: Hát nem tudom,
6: hogy... ez hol lesz jó nekem?
8: Műsorban például ki tudnánk utálni téged. Vagy
6: azt már csinálod.
8: De azt már csinálod. Nem, valami.
6: Két éve csinálod, és még nem,
8: nem
6: sikerül.
8: Nem igaz. Ez na, a szeretett nyelve.
6: Hogy, hát érted, angol. Tehát, hogy az a világnyelv, bárhova tudsz vele menni.
8: Rákai Filip vett rá erre?
10: Ki indított el ezen?
8: Melyik polgári körhez csatlakoztál?
6: Na, szóval, hogy a tanácsokat írjátok, az a lényeg, aki ilyen korba kezdett el a hallgatók között, hogy én tudjak szemezgetni. Jó, még teszek rá egy lapáttal jövőre.
10: Jó, juss el valameddig, csinálj végig egy 100 napos programot, egy 30 napos programot, és akkor utána megnézzük, hogy hova jutottál.
6: 25
10: és közben beszélgess sokat valamelyik AI-jal, mert az jó, kocsiba berakod, kijavít, beszélsz vele, abszolút.
6: Fog egy géppel, ja, de most is azt csinálom.
10: Hát, most is egy géppel beszélgetsz, tehát az AI az nem vet a szemedre semmit, nem gyalázd meg, ha valami olyat mondasz, finoman kijavítja, kedves, úgyhogy nincs ezzel baj.
8: Excuse me, sir. You are doing it wrong.
5: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt egy Orlen.
2: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
3: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Hű, stabil optikai net féláron.
10: Bizony, ennek a fele sem tréfa.
9: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
10: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon, vagy a 1277-es telefonszámon.
11: Mert a 3 DJ legenda majd.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Súlyos buszbaleset történt az M3-ason az éjjel. Véradásra hívják a lakosságot a hosszú hétvége előtt. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. 12 ember meghalt éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte a miniszterelnök ma reggel. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának, és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint 14 mentőegységet riasztottak a tragédia helyszínére, ahol a mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el. A sérülteket a helyszíni ellátást követően a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházakba szállították. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Tájékoztatások szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Mielőbbi intézkedéseket sürget a Magyar Tűzvédelmi Egyeztető Fórum az erdő és vegetáció tüzek megelőzése érdekében. A szervezet közleményében az elmúlt időszak tűzeseteinek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy az erdő és vegetáció tüzek kockázatának kezelése nem csupán tűzvédelmi feladat, hanem a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a települések, térségek ellenálló képességének egyik alapvető kérdése is. Kiemelték továbbá, hogy a megelőzésben szerepet kell vállalnia az államnak, az önkormányzatoknak, a gazdálkodóknak, a szakmai és civil szervezeteknek, valamint a lakosságnak is. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, a legmagasabb hőmérséklet 33-35 fok körül valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál Kis Márti, és ez nem is fog változni délután 3-ig. Az elérhetőségünk sem változott. 0623-111-111. A folytatásban pedig olyan sztárokat hozok, akikkel a születésnapi bulinkon is együtt fesztiváloztunk. Switch Disco, Sam Felt. A Sleep Tonight-on egyébként Rehab is dolgozott. Ezt azon már is.
1: Hey guys, we are Switch Disco. You're listening.

0: I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Közlekedési információk már is. A Rádió 1-en Tivadar elküldte a legaktuálisabb információkat az M3-as autópályáról, arról a szakaszról, ahol a tragikus buszbaleset történt az éjszaka, hogy a sztráda Vásárosnamény felé vezető oldaláról van szó. Feloldották a pályazárat a 139-es jelű mezőkeresztes csomópontban, és meg is indult a forgalom, de a leállósában még mindig zajlik a helyszínelés. Illetve Marcitól is kaptam egy közlekedési hírt, a 71-es főúton Balatonvilágosnál, az M7-es autópálya csomópontjánál történt egy baleset sajnos, úgyhogy ami aktuális az az, hogy a félútpályát lezárták a 3-as kilométernél. Tehát még egyszer, 71-es főút Balatonvilágosnál, az M7-es csomópontjánál történt egy baleset. Egyéb közlekedési info is jöhet, 0620 3111 111, mindenki vigyázzon magára és másokra is.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig Blondie, a magyar származású, egyébként kanadai DJ szupersztár, aki jövő szombaton Breaking ellátogat hozzánk ide, a Rádió 1 budapesti stúdiójában, és szombat este 6 órától élőben fog mixelni, már nagyon várjuk.
1: Elsőként a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig 2026 vakavakája, Shakira és a Die Die. Hatalmas sikert aratott a dal, világszerte vezeti a sláger listákat, és több történelmi rekordot is megdöntött a streaming oldalakon és a Billboard összesítéseiben, és megnéztem, 2 hónap alatt sikerült a YouTube-on átlépnie a 803 milliós megtekintést, úgyhogy hát itt pikpak meg lesz az 1 milliárd. Az is lehet, hogy ezzel is egy új rekordot dönt majd a dal. Shakira, Burna Boy és a Die Die hozom már is.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek. A mikrofonnál délután 3-ig Kismárti, és a legmenőbb Rádió 1-es előadók felsorakoztak a következő órára is. Egy olyan DJ producerrel indítunk, aki jövő héten jön a Strandfesztiválra Zamárdiba. Purple Disco Machine. Még szép, hogy kint lesz a Rádió 1 stage is, mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben vagy a szatmari.hu-n.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi? Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n. 17 000 belföldi szállás bomba jó áron.
6: Ugrunk egy bombát?
7: Szállás.hu. Úgy is te.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészítésre.

0: részletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte!
1: Esélyek, eredmények, interjúk, hírek a debreceni sportvilágából. Hajrá, Sportmagazin! Vasárnap 12 óra után pár perccel az FM 95 Rádió 1-en.
2: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
3: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
2: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
3: reklamkukac@mcdb.hu.
4: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: Árokba borult egy lengyel turistabusz, 12-en meghaltak. Harmadik lett a DVSC Skyline a romániai emléktornán. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. 12 ember életét vesztette az éjjel, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte a miniszterelnök ma reggel. Magyar Péter részvétét fejezte ki az áldozatok családjának, és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint 14 mentőegységet riasztottak a tragédia helyszínére, ahol a mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el. A sérülteket a helyszíni ellátást követően a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházakba szállították. Jana Sócki Attila, a Borsodabó Üzemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére elmondta. A lengyel rendszámú busz hajnali 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A katasztrófa védelem közlése szerint 57 utas és 2 sofőr ült a turista buszon. Sport, szombati eredmények. Országos csúcsot és újabb döntőt futott Kozák Luca, a Liesi Debrecen klasszisa, a sprintváltó tagjaként. A Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság tegnap esti döntőjében a 6. helyen végzett a Szent Györgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili összeállítású magyar női 4x100 méteres váltó. És a 3. helyet szerezte meg a DVSC Skyline női kézilabda csapata a romániai Konstantin Tita emléktornán, miután a bronzmérkőzésen a debreceniek 40-29-re verték a szlovén Krím Ljubljanát. Délután is napos, száraz időre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
4: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában többek között Lady Gaga, Tate McRae, David Guetta. Micsoda prémium banda, kérem szépen. Még egy nap kánikula, aztán jön a hideg front, ezt gyorsan megnéztem. Mérséklődni fog a meleg holnaptól, ez biztos. A hőkupolának búcsút inthetünk, hál' Istennek. Szóval ma még strandidő. Használjuk is ki, mert hát ezen kívül két hétvége van még a vakációból. Hozom

Rádió S, csak igazi mai sláger, megy, és egy üzenet Beától. Hello Márti, apukám és a szerelmem jelenleg erőbedobással, teljes erőbedobással a fürdőszobánkat hideg burkolják. Egy kis zenei támogatás biztos jól esne nekik, hogy még jobban menjen a munka. Hát akkor jön a Friends, hogy mint két jó barát ne vesztenek össze a munka közben. Ezt azom a Rádió S.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy most. David Guetta egyik mentorátja, Hypoton, aki megemlékezett Bonnie Tyler énekes legendáról, akit éppen szombaton temettek el. Több ezer rajongó vett részt Bonnie Tyler búcsúztatásán. Hypotonnak ugyanis volt egy közös munkája David Guettával, amiben egy Bonnie Tyler klasszikust, a természetesen a Total Eclipse of the Heart-ot feldolgozták remix formájában, úgyhogy őt is nagyon megérintette az énekesnő halálhíre. Hypotont hozom most.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Itt volt ebben az órában Lady Gaga, és most Justin Biebert hozom. Egy közös pont az életükben az, hogy mind a ketten balkezesek, és egyébként a héten augusztus 13-án volt a balkezesek világnapja. Erről a radio1.hu-n, a honlapunkon is lehet olvasni. Érdekesség, hogy szinte senki nem tekinthető tisztán bal vagy tisztán jobbkezesnek. Nagyjából a népesség 10%-át tartjuk balkezesnek, akik közül 70% férfi. Nem megszokás a balkezesség, hanem biológiai alapokon nyugvó, a jobb agyfélteke dominanciával magyarázható jelenség. Tele van egyébként a művészvilág, meg a tudós világ balkezesekkel, például Leonardo da Vinci, aztán ott van Raffaello, Michelangelo, most nem a Trinidad teknőcökről beszélek természetesen, Mozart, Beethoven, Einstein, fú, nagyon illusztris álma társaság, Paul McCartney, Ringo Starr, Eminem, ugye Lady Gagát mondtam, és kevéssé ismert tény, hogy a NASA Apollo programjában résztvevő űrhajósok közül minden negyedik balkezes volt. Na most akkor egy másik balkezes szupersztár a folytatásban, aki villámgyorsan a Rubik kockát is képes kirakni, zseni a fickó, Justin Biebernek hívják.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy. Rádió Egy.
3: I have a dream that one day on the radio, on the radio.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Civit

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ó, már megint koszos az autóm.
3: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
2: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
4: Hogyan tudnék élni nélküled?
5: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Árokba borult egy lengyel turistabusz, 12-en meghaltak. Harmadik lett a DVSC Skyline a romániai emléktornán. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. 12 ember életét vesztette az éjjel, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte Magyar Péter miniszterelnök ma reggel. Puspai Gábor belügyminiszter tájékoztatása szerint a sofőrt, aki vélhetően elaludt, őrizetbe vették.

0: Az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére azt írta, a balesetben 12-en meghaltak. A mentők egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 utast pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A helyszínre 14 mentőegységet riasztottak. A sérülteket a helyszíni ellátás után miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították, tették hozzá. A katasztrófa védelem közlése szerint a lengyel rendszámú turistabusz hajnali 1 óra körül az M3-as autópálya 139-es kilométerénél az árokba hajtott és az oldalára borult. A Vásárosnamény felé haladó járművön 59-en utaztak. Sport, szombati eredmények. Országos csúcsot és újabb döntőt futott Kozák Luca, a Nyesi Debrecen klasszisa, a sprintváltó tagjaként. A birminghami atlétikai Európa-bajnokság tegnap esti döntőjében a 6. helyen végzett a Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili összeállítású magyar női 4x100 méteres váltó. És a 3. helyet szerezte meg a DVSC Skyline női kézilabda csapata a romániai Konstantin Tita emléktornán, miután a bronzmérkőzésen a debreceniek 40-29-re verték a szlovén Krím Ljubljanát. Délután is napos, száraz időre van kilátás, a legmagasabb hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 rádió egy helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: E! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Hölgyeim, kezüket csókolom, uraim, tiszteletem, a Rádió Egyen, ez már a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, a pontos dátum pedig 2026. augusztus 16-a vasárnap van, úgyhogy nagyon szuper pihenést, lazítást kívánok önöknek, vagy éppen strandolást, de ha esetleg velem együtt melóznak, akkor meg kitartást, a mikrofonnál egyébként egészen egyik kesérű Tomi, mixelem önöknek a legnagyobb kedvenceket, aztán egy órakor majd érkezik a váltás, méghozzá Makranci László személyében, és indul a Hajrá Sportmagazin. Tartsanak velünk egészen kettőig, és használják az SMS Viber számunkat, ha van kedvük, 0620 95 95 395, én pedig használom az igazi mai slágereket. A Rádió Egyen, a Daily Mixben jön Ed Sheeran, ez az Azizam.

A Rádió Egyen a Daily Mixben megpörgetjük a hangulatot, mehet fel a hangerő, jön egy jó kis nyári dal, méghozzá Alex Kangio voltából, aki nem csak DJ és producer, hanem hangmérnök is, és nagyon sok stúdióban is dolgozott az elmúlt sok évben. Talán ennek is köszönhető az, hogy a dalai úgy szólnak, ahogyan kell, hiszen nagyon odafigyel ugye a mixing és a mastering folyamatokra. Már is érkezik a Bumble, itt nálunk a Rádió Egyen a Daily Mixben.

Loki szurkolók, figyelem, itt a Rádió 1-en a Daily Mixben. Ugye a mai napon 16:30-tól rendezik meg a DBSC Eto FC labdarúgó mérkőzést a Nagyerdei stadionban. A meccsre érvényes szurkolói jeggyel vagy bérlettel rendelkező utasok a mai napon egészen 21:30-ig díjmentesen használhatják a DKV ZRT villamos, autóbusz és trolibusz járatait 13:30-től, írta a társaság. Úgyhogy jó szurkolást kívánok önöknek, hajrá Loki! Jön Taylor Swift és a The Fate of Ophelia a Rádió 1-en a Daily Mixben. Figyeljenek csak, itt egy gólpassz!

Rádió 1-en a Daily Mixben vasárnap is ünnepelünk, hiszen vannak szülinaposaink és névnaposaink. Első körben a névnaposok érkeznek nálunk. Ugye augusztus 16-a van, az Ábrahámokat köszönhetjük. Héber eredetű név, a jelentése a Biblia szerint a sokasága atya. Itt vannak még az Istvánok, a Szerénák, a Csépán nevűek, a Teodorok és a Szerénuszok. No meg a szülinaposok, úgyhogy sokat és boldogat, Isten éltesse önöket. Készültem egy dallal, egy újabb igazi mai slágerrel a Rádió 1-en a Daily Mixben, már is érkezik Kamrad és a Be Mine.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztus 16-a, 12 óra 45 perc van. Önök a Lapszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalóját hallják. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok! 12 ember életét vesztette az éjjel, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte Magyar Péter miniszterelnök ma reggel. Húspai Gábor belügyminiszter tájékoztatása szerint a sofőrt, aki vélhetően elaludt, őrizetbe vették. Az Országos Mentőszolgálat az NTI érdeklődésére azt írta, a balesetben 12-en meghaltak, a mentők egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 utast pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A helyszínre 14 mentőegységet riasztottak. A sérülteket a helyszíni ellátás után miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították, tették hozzá. A katasztrófa védelem közlése szerint a lengyel rendszámú turistabusz hajnali 1 óra körül az M3-as autópálya 139-es kilométerénél az árokba hajtott és az oldalára borult. A Vásárosnamény felé haladó járművön 59-en utaztak. A közelgő hosszú hétvége előtt különösen nagy szükség van a véradókra. Az augusztus 20-ai héten kevesebb véradásra van lehetőség, miközben a kórházak ellátását folyamatosan biztosítani kell. A Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai ezért még időben összefogtak, és közös véradást szerveztek a Magyar Vöröskereszt megyei szervezetével. A Vöröskereszt hajdúbihari szervezete július végéig több mint 8000 embert tudott mozgósítani véradásra, de nem csak kitelepülések alkalmával van erre lehetőség. Debrecenben például a Bentéri Vérellátó Központ is folyamatosan várja az önkénteseket. A kormány döntött arról, hogy több beruházás kiemelt státuszát is visszavonja, de olyanokét nem, ahol már építési engedélyt kapott a beruházás, mert akkor kártérítést kellene fizetni, mondta a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy minden akkumulátoripari beruházás kiemeltként valósult meg Magyarországon. Közölte, a kormány ezentúl ügyel arra, hogy a környezetvédelmi szabályok megsértése esetén a kiemelő rendelet alkalmazását a környezetvédelmi jogsértés megszüntetéséig, de legalább 6 hónapra felfüggesztik. A miniszter szavai szerint első körben a CATL debreceni gyárára, a Samsung Gödi üzemére és az SK Iváncsai gyárára terjeszti ki ezt a szabályt a kormány, de már dolgoznak azon, hogy a további akkumulátoripari beruházások kapcsán is beépítsék ezt a kiemelő rendeletekbe. Miskolc után pénteken a veszprémi járatok is felkerültek a MÁV Plusz térképére, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán szombaton. Hegyi Zsolt megjegyzésében hangsúlyozta, az természetes, hogy a MÁV csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és híveket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba. A MÁV csoport járatai mellett a BKK járatai, valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción, tette hozzá. A vezérigazgató kiemelte, azt szeretnék, ha a MÁV Plusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást. Heteken belül több szakaszon is befejeződhet a felújítás Debrecenben a 33-as főút belterületi részén. A Füredi út, Egyetem Sugárút és Nádor utca közötti szakaszán várhatóan szeptember elejére végeznek. A Böszörményi úti csomóponttól kifelé vezető szakaszon pedig hamarosan éjjel-nappal megy majd a munka, így várhatóan augusztus végére befejeződik ennek a szakasznak a megújítása, mondta el a Médiacentrum Debrecennek Gábor Zsombor városüzemeltetési osztályvezető.
2: Megtörténtek a szegélycserék, ott aszfaltmarási munkátok fognak következni, és augusztus 24-e hétfőtől kezdve éjszakai munkavégzéssel lesz majd aszfalt kopóréteg terítés.
1: A 33-as főút belterületi részének felújítása csaknem 2,5 kilométeres útszakaszt érint a Füredi úton és a Balmazújvárosi úton. Az utolsó részekkel a tervek szerint az év végére készülnek el. A Debreceni Tankerületi Központ 38 intézményében végeznek kisebb-nagyobb felújítási, illetve karbantartási munkákat a nyári szünetben, hogy a szeptemberi iskolakezdésre megújult környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat egyaránt, számolt be a DTV híradó. A Lórándfi Zsuzsanna általános iskolában például egy átfogó korszerűsítés részeként kicserélték a régi tantermi ajtókat, a tornaterem tetőszerkezetét pedig teljesen megújítják. Az idei építőtábor résztvevőinek kezemunkája nyomán egy új multifunkciós közösségi térrel gazdagodott a Debreceni Szakképzési Centrum Pécsi Mihály Építőipari Technikuma. A fejlesztést szombaton adták át, írja a dehir.hu. Az új multifunkciós közösségi tér szabadtéri tanteremként és rendezvényhelyszínként szolgál majd a jövőben. A kivitelezési munkálatokat diákok, oktatók és a Hajdúbihar megyei építészkamara szakemberei szakmai mentorai végezték. A bentalvós tábort a munka mellett játékos közösségi programok is színesítették. Mesél az emlékkert az elfogadásról címmel különleges kerítéskiállítás nyílt a debreceni református nagy templom mögötti parkban a Virágkarnevára készülve. Az emberi értékeket bemutató érzékenyítő tárlatot a halmozottan sérült gyerekeket nevelő és felnőtteket gondozó szülők Hajdúbihari Szövetsége hívta életre. A tárlat megnyitóján Olá István református lelkész azt mondta, fontos cél, hogy a nagy templom a Virágkarneválon ne csak díszlet legyen, hanem megmutassák közösségeiket is. Ilyen a szülőszövetség is, amelynek tagjai halmozottan sérült gyerekeket nevelnek. Széles Diana alpolgármester pedig köszöntőjében azt mondta, a tárlat jól illeszkedik a Virágkarnevál tematikájába, amely a szeretet és az összefogás erejét mutatja meg. Sport szombati eredmények. Országos csúcsot és újabb döntőt futott Kozák Luca, a Nyesi Debrecen klasszisa, a sprintváltó tagjaként. A Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság tegnap esti döntőjében a 6. helyen végzett a Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Brucker Lili összeállítású magyar női 4x100 méteres váltó. A 3. helyet szerezte meg a DVSC Skyline női kézilabda csapata a romániai Konstantin Tita emléktornán, miután a bronzmérkőzésen a debreceniek 40-29-re verték a szlovén Krim Ljubljanát. És a Deac 3-2-re nyerte a Kisluki elleni városi derbit a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjának 4. fordulójában.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Hölgyeim és uraim, itt a Daily Mix vége vasárnap, úgyhogy nagyon szépen megköszönöm a figyelmüket. Kessérű Tomi voltam vagyok és leszek, találkozunk legközelebb. Jönnek a legjobb program lehetőségek, utána pedig már Makranci László kollégám várja önöket. Indul a Hajrá Sportmagazin, illetve Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, miközben Beberexel és a Faithless kettősével, ez lesz a New Religion.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogyan tudnék élni nélküled?
4: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál.

0: 95.hu. Ahó, stabil optikai net féláron. Ennek a fele sem tréfa.
1: Otthoni és üzleti internet csomagok 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál. Részletek és megrendelés a www.zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon. Reklámot hallottak.
2: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
3: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
4: Ismét virágba borul Debrecen. Holnap kezdetét veszi a karneváli hét. Dobó Nikolett vagyok, szép napot kívánok a hallgatóknak. Amit kaptunk, tovább adjuk. Ez az idei debreceni virágkarnevál üzenete, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy az értékek, a tudás, a hagyományok és az összefogás akkor válnak igazán maradandóvá, ha megosztjuk őket egymással és a következő generációkkal. A karneváli hét alatt számos esemény gondoskodik a jó hangulatról, a nagy erdőn a Beer by Lake, a belvárosban a Táncol a város, de szobrok, fények és installációk is színesítik Debrecent. A virágkarnevál legzöldebb eseményeként most is megrendezésre kerül a Kölcsei Központban az ingyenesen látogatható Botanika Expo, virág- és kertészeti kiállítás és vásár. Kelet-Magyarország legnagyobb gyermekfesztiválja, a Galiba, idén két helyszínen, a belvárosban és a Vidám Parkban várja a családokat felejthetetlen élményekkel. Augusztus 19-én pedig ismét érkezik a Kis Galiba Gyerekkarnevál. A gyermekek virágkocsijai végigvonulnak a piac utcán, majd az emlékkertben augusztus 23-áig csodálhatók meg. A karneváli hét további kiemelt kulturális eseménye a Klasszikusok éjszakája. Augusztus 18-án, kedden 21 órától várja a közönséget a Kossuth téren. A Kodály Filharmonikusok koncertjén Rachmaninov szenvedélyes második zongora versenye és Beethoven legendás 5. szimfóniája hangzik el. A szólista a nemzetközi hírű olasz zongora művész Giovanni Bertolazzi. A zenekart Somogyi Tóth Dániel vezényli. A programokhoz jó szórakozást kíván az FM 95 Rádió 1.
3: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1!

0: FM 95 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Köszöntöm a hallgatókat, Makranci László vagyok, és ma is velem sportolhatnak a hajrában. Szó lesz a DVSC Skyline irányítójának Szabó Ninának a rehabilitációjáról, de foglalkozunk majd a Deac férfi futsalosainak a szezonrajtjával is, ami hétfő lesz. Emellett a Deac férfi röpisei elkezdték a felkészülést, amiről természetesen szót ejtünk, és beszélünk a jövő heti salakmotoros Debrecen nagydíjról is. Először kézi. Pekesen alakult az április eleje Szabó Ninának, a DVSC Skyline kézise ugyanis, ismét komoly térdsérülést szenvedett az Odense elleni bajnokok ligája mérkőzésen, és újfent hónapokra kidőlt. Ezen a héten viszont ismét feltűnt a hódosban, és jó hírekkel szolgált a szurkolók számára.
1: Újra itt vagyok most a csapattal, jól érzem magam. Mi jó eredményeket kaptunk, több dologban is fejlődtem, erősödött a lábam, úgyhogy most a futás előtti fázisban tartunk, és hogyha minden jól megy, a következő napokban elkezdhetek majd futni. Igazság szerint nem szeretnék jósolni, majd azt szeretném, hogy az állapotom mondja meg, hogy pontosan mikor jön el az idő, de sajnos még a szurkolóknak azt kell mondanom, hogy még hónapok, mire elérem azt a szintet.
0: Most jöjjenek az igazi mai slágerek itt az FM 95 Rádió 1-en, utána férfi futsallal folytatjuk magazinunkat.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Folytatjuk a hajrát itt az FM 95 Rádió 1-en. Kezdődik a férfi futsal NB1 a Deac számára hétfőn. A Debreceni Egyetem együttese az újonc Energy FC-t fogadja az első fordulóban. Lévai Dániel motiváltan várja a találkozót, főleg azután, hogy a nyáron hosszabbított vele a vezetőség.
1: Én most jelenleg itt képzelem el a jövőmet Debrecenbe, és nagyon örültem, amikor már év vége felé is ilyen beszélgetések történtek, amik erre utaltak, hogy fogjuk tudni folytatni a közös munkát. Én úgy érzem, hogy bejött a váltás tavaly, és hogy szeretek itt játszani, és jól is működik. Én úgy érzem, hogy azt a munkát, amire szükségünk lesz ebbe az évben, arra a mennyiségű munkára, mivel ugye a sok hiányzó miatt azokra, akik maradtak, és az új párigazolást adtok munka, és teher fog esni, azt elvégeztük. Nyilván ez zavaró mindenki számára, hogy a Luigi-val való szerződés nem jött létre. Sajnos, de már pótoltuk, és igyekszünk felkészülni ebbe a maradék már fél hétbe.
0: Tihanyi Csaba, a Deac vezetőedzője elmondta, hogy nehéz dolguk lesz az Energy ellen, miután az ellenfél jelentősen megerősítette a keretét.
2: Én úgy érzem, hogy nagyon nehéz év vár ránk, és az első meccstől kezdve 100%-ot kell nyújt, hiszen az újonc Kecskemét távozása miatt felkért Energy csapata most igazolt 4 Aramisost, akik ráadásul ugye stabil játékosok voltak az Aramisnál, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy soruk biztos, hogy lesz, akik ügyesek lesznek, jók lesznek. Tehát biztos vagyok benne, hogy a legelső fordulótól kezdve nagyon nehéz dolgunk lesz, és minden mérkőzésen 100%-ot kell nyújtani. Úgyhogy a felkészülésünk meg fog hosszabbodni, de nem amiatt, hogy gyengébbek az ellenfelek, hanem egyszerűen alkalmazkodnunk kell a helyzethez, és ki kell találnunk azt a taktikát, vagy meg kell valósítsuk azt a taktikát, ami ehhez a játékos kerethez, vagy ehhez a bajnoki lebonyolításhoz a legerősebb és legjobb lehet.
0: A találkozó hétfő este 6:30 lesz a Desok csarnokban. Most zene, utána röplabdával jövünk vissza.
3: Rádió 1. Újra töltve az FM 95-ön. Igazi mai slágerekkel.

0: Tovább hajrázunk itt az FM 95 Rádió 1-en. Elkezdődött a munka a Deac férfi röpiseinél is. A Debreceni Egyetem együttesénél motiváltan kezdték meg a munkát a játékosok, hiszen egy nagyon kemény szezonra készülnek. Kis Imre is a sérüléseit maga mögött hagyva vágott bele a munkába.
1: Nekem elsősorban a nyár a regenerációról szólt, és az előző szezonnak a kipihenéséről mondhatni a nagy hajrá után. Én azt érzem, hogy ez a része ez sikeres volt az én számomra, ugyanis most az előző héten elkezdődtek az edzések, és szerencsére nem jelentkezett semmilyen korábbi tünet az előző szezon sérüléseiből vagy terheléséből. A bent lévő csapatokon is az látszik, hogy aki bent van, az 100%-ban benne van a bajnokságban, és ott akar lenni gőzerővel. Ezt lehet látni az ellenfél csapatoknak az igazolásain is, valamint a szezon előtti hangulatokból, információkból, úgyhogy mi is így készülünk.
0: Fodor Antal a Deac vezetőedzője kiemelte, hogy a kirakós darab minden elemét a helyére kell tenniük a felkészülés végére.
2: Még hogyha nem változna a csapat összetétel, akkor is újra át kell ismételni sok mindent. Így az alap, a kezdés, az a felkészülés kezdet, az mindenképpen egy fizikai állapotnak a becslése, felmérése, és lehetőleg azt a különbséget, akik a nyári szünetet másképpen nem különböző módon töltötték, az valamennyire kiegyenlítődjön, hogy ahogy előre haladunk és nő a munka intenzitása meg a terhelés, hogy azt egységesen bírják. Tehát ez egy fontos dolog. És aztán nyilván át kell ismételni a technikai elemeket külön is, és összeegyeztetve majd később a csapatrészeken, tehát vannak ugye bizonyos feladatokra összeszokott játékosok, ugye, hogy a feladó és a center, a feladó és a négyesítő, a feladó és az átlónak a gyakorlása, hogy milyen helyzetben, milyen labdát, hova kér, vagy hova gondoljuk, hogy jó, hogyha adja a feladó. Tehát ezeket át kell elméletileg is, és gyakorlatilag is ismételni, és amikor úgy helyek közel megállapítjuk, hogy hát ezt szeretnénk megcsinálni, csak gyorsabban, erősebben, hatékonyabban, és akkor elkezdjük a gyakorlásnak is a gyorsítását, illetve a ritmusát változtatni.
0: Most egy kis zene, utána salakmotorral folytatjuk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Hajrá magazinunk végéhez értünk itt az FM 95 Rádió 1-en. Ha augusztus 20-a, akkor Salak Motor. Idén is megrendezik a Debrecen nagydíjat, amelyre az eddigi versenyek tapasztalatai alapján készen állnak a szervezők. Erről Barát Norbert, a Speedwolf sportszervező ügyvezetője beszélt.
1: Ahogy mentünk előre az időbe, úgy sikerültek egyre jobban a versenyek, és a június 20-ai Vilda volt, amikor azt tudtam mondani a kis stávunknak, a kis önkéntes csapatunknak, hogy ez olyan minden klap volt, minden rendben volt, úgy a pályakarban tartás, ami mindig a veszőparipánk. Úgyhogy én bízom benne, hogy ezt a formáját a csapat meg az egész rendezés át tudja menteni augusztus 20-ra. Egy biztos, akármilyen EB, VB, elődöntő vagy döntők vannak Debrecenben, akkor is a legnagyobb versenyünk mindig az az augusztus 20-ai Debrecen nagydíj.
0: Barát Norbert arról is beszélt, hogy mi lesz az idei verseny egyik különlegessége.
1: Próbálunk most is egy plusz extrát becsempészni. Például ennyi nemzetből versenyző még soha nem indul Debrecen nagydíjon, mint ami most augusztus 20-án fog megtörténni. Most 13 nemzetnél tartunk, és még 14. nemzet induló a függőben van, úgyhogy ez volt a cél, hogy minél nemzetközibb legyen, minél több országból részt tudjanak venni rajta a vaspapucsosok. Vannak jelentkezők tömkelegével Lengyelországból, de nem akartunk egy lengyel barátságos mérkőzést rendezni, hanem az volt a cél, hogy tényleg tegyük ezt igazi európai futamra, sőt európai túlra, ugye mert lesz ausztrál versenyzőnk is.
0: Ennyi fér bele mai magazinunkba, én búcsúzom. Jövő hét vasárnap ismét velem hajrázhatnak itt az FM 95 Rádió 1-en. Makranci Lászlót hallották. Szép napot és jó szurkolást kívánok Önöknek!
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en!
3: Ez a Rádió.

0: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással.

0: az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A Csegei Halászcsárta bemutatja a 14. Tiszacsegei Harcsapaprikás Főzőfesztivált. Szeptember 5-én szombaton várja önt is a zenés forgatag az Agyagbontával és a Számadó zenekarral. Emellett színes családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár teszi teljessé a napot. A rendezvényen kedvezményes áron kapható a szabadban főzött halászle és harcsapaprikás. Fellépők, Fási Ádám és vendégei, digitál zenekar, Barbie és Szabi, Péter Sramek és Nótár Méri. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes.
2: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
4: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
1: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
5: 12-en meghaltak egy ma hajnali buszbalesetben. Holnap már eső is lehet. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. 12 ember életét vesztette az éjjel, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte Magyar Péter miniszterelnök ma reggel. Puspai Gábor belügyminiszter tájékoztatása szerint a sofőrt, aki vélhetően elaludt, őrizetbe vették. Az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére azt írta, a balesetben 12-en meghaltak, a mentők egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 utast pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A helyszínre 14 mentőegységet riasztottak. A sérülteket a helyszíni ellátás után miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították, tették hozzá. A katasztrófa védelem közlése szerint a lengyel rendszámú turistabusz hajnali 1 óra körül az M3-as autópálya 139-es kilométerénél az árokba hajtott és az oldalára borult. A Vásárosnamény felé haladó járművön 59-en utaztak.
2: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
5: Debrecenben 6 mélygarást üzemeltet a DV Parking Kft. A mélygarázsok zárt kameraláncú biztonsági felügyelettel vannak ellátva, ennek köszönhetően nagyobb biztonságot nyújtanak, mint a felszíni parkolók. További előnyük, hogy védelmet nyújtanak a természeti hatásokkal szemben is, és minden esetben csak a valós parkolási idő után kell megfizetni a díjakat. A mélygarázsokban működik a mobil fizetés és a rollett fizetési rendszer is.
2: A DV Parking információit hallották.
5: Hétfőn már néha megnövekedhet a felhőzet, zápor, zivatar is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 30-33 fok körül valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Panic at the Disco után is folytatódik a Disco Fastboy tesópárossal. Jó kis német EDM a folytatásban. Kellemes vasárnap délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ha gyorsan nézem a naptáramat, 2 hét maradt a nyárból. Hogy elröppent, de tényleg? És ha valaki a jövő hétre időzítette a Szabiát, szerintem nem választott rosszul, mert nem lesz ez a pusztító hőség. A hétfői lehűlés után kánikula jelezt majd a folytatás. Ez pedig a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Augusztus 22, szombat. Rádió 1 stúdió. Egy igazi szupersztár látogat el hozzánk este 6 órától. Élőben mixel Blondis, a kanadai DJ producer, környezetvédelmi aktivista, ezzel is kiegészíthetjük a titulusait. Egy igazán energikus lány, Bakos Vivien egyébként, mert hogy magyar származású, Coachella, Rocky Rio, Tomorrowland, rengeteg helyen zenélt már, és jövő szombaton 6 órától a Rádió 1-en pörgeti az igazi mai slágereket.

0: don't call me up.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala. A Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és egy közlekedési info, ami biztos, hogy sokakat érint. Nagyon erős már a forgalom a Balatonról, az M7-esen a főváros felé. Hát megindult ugye a derbi, az ilyenkor szokásos vasárnap délután. Balaton világos és Szabadbattyán között külön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

klubbérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai.

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
2: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
1: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
2: Szállás.hu.
1: Úgyis tett.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
6: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
8: Hű, stabil optikai net féláron.
9: Bizony, ennek a felesen tréfa.
8: Otthoni és üzleti internet csomagok most 3 hónapig 50% kedvezménnyel és díjmentes bekötéssel a Zénet Telekomnál.
9: Részletek és megrendelés a zt.hu weboldalon vagy a 1277-es telefonszámon.
7: Magyarország legnépszerűbb esti

0: reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: 12-en meghaltak egy ma hajnali buszbalesetben. Holnap már eső is lehet. Dobó Nikolett vagyok, már is jönnek a részletek. 12 ember életét vesztette az éjjel, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán, közölte Magyar Péter miniszterelnök ma reggel. Puspai Gábor belügyminiszter tájékoztatása szerint a sofőrt, aki vélhetően elaludt, őrizetbe vették. Az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére azt írta, a balesetben 12-en meghaltak, a mentők egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 utast pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A helyszínre 14 mentőegységet riasztottak. A sérülteket a helyszíni ellátás után miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították, tették hozzá. A katasztrófa védelem közlése szerint a lengyel rendszámú turistabusz hajnali 1 óra körül az M3-as autópálya 139-es kilométerénél az árokba hajtott és az oldalára borult. A Vásárosnamény felé haladó járművön 59-en utaztak. Hamarosan becsengetnek. A debreceni papírírő szerkereskedők augusztus végére várják a tanszervásárlási dömpinget. Hangzott el szerdán a DTV híradóban. A KSH adatai szerint átlagosan 3,1%-kal drágultak a tanszerek és írószerek tavalyhoz képest. A rászoruló családok iskolakezdését 100 ezer forintos támogatással segíti a kormány. Ennek első felét a tanévkezdés előtt, a másik felét pedig novemberben kapják meg az érintettek. Hétfőn már néha megnövekedhet a felhőzet, zápor, zivatar is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 30-33 fok körül valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió
1: egy top 50. Az 50.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Elindult a Top 50 2026. 33. hetén. Most is megmutatjuk, melyek Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei. Nézzük a sereghajtókat. 50. volt ugye Ray Daltontól a Do It Again. 49. Ray dala, a Where Is My Husband. Kashmir, Wild Ride, a 48. És ezt követte Teddy Swims-től a Loose Control. A folytatásban a 40.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, ahol a 46. helyen szólt, ugye Shouse-tól, Felix Jantól a Walk With Me, 45. Kygo és a One Republic, Chasing Paradise. I'm chasing paradise with you. Ezután érkezett Selena Gomez a 44. helyen, Single Soon, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait a 43. helyen, 42. Alok, Eva Max és a Car Keys. Terry Swims, The Door a 41.

Évek óta keringtek pletykák a kapcsolatukról, Ladó anyuka is lett idén, és egyáltalán nem lehetett tudni, hogy ki lehet az apuka, mert a találgatásokra tehetünk akkor most pontot, mert pár napja fix, hogy ők együtt vannak, és a gyermekük közös. 40. Ladó és a Lallery.

számlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 34.

0: Chaos Disc követi Beat of Your Heart.
1: Rádió egy top 50, a 29.
0: A Dracula halad előre ezzel a dalával az ausztrál zenész Kevin Parker, aki mint Tame Impala lép fel a bulikban, fesztiválokon, a szakma pedig teljes mértékben elismeri a zsenialitását, rengeteg világsztárral dolgozott már együtt producerként, dalszerzőként, vagy vendégelőadóként, olyan nevekkel készített közös dalokat, mint Rihanna, The Weeknd, Travis Scott, a Gorillaz, vagy éppen az a Dua Lipa, akinek a legutóbbi albumán Kevin volt a fő producer. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben szól a Rádió 1-en a 29.

0: get the party lit.
1: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Azonnal indul az újabb zenei óra, és a Top 50-ben folytatjuk a visszaszámlálást. Jön a 28. helyen a Dead Dance Lady Gagától mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ó, már megint koszos az autóm.
5: Nyugi, töltsd le a My Green Line applikációt Katta Debrecen mobilra. Itthonra is rendelheted, vagy válaszd a hazonviszem szolgáltatást.
4: Csodálatos! Hogy volt? My Green Line. Letöltve, Debrecen mobil, kattintva.
6: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
7: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett ma hajnalban az M3-as autópályán. A balesetben 12 ember meghalt, és legalább 10 súlyosan megsérültek. A sofőr valószínűleg elaludt, írja az MTI. A sérülteket miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Hétfőn már néha megnövekedhet a felhőzet, zápor, zivatar is lehet, a legmagasabb hőmérséklet 30-33 fok körül valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió 1!
0: A 28.

Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel. Én Györke Attila vagyok, és mutatnám, hogy Lady Gaga-t, aki a 28. helyen zenélt, a 27. egy Ed Sheeran Martin Garrix közös dal követi a Repeat It.

0: Joe Corey, Be Alright, a 26.
1: Rádió 1 Top 50, a 25.
0: A Golden Summer. Louis és David Puente ez a folytatásban, a német énekesnő mellett tehát most egy szintén német DJ, aki arról híres, hogy a fesztiválokon gyakran az utolsó pillanatban is átírja a szettjét a közönség reakciói alapján, úgyhogy nincs két teljesen egyforma fellépése. Ez szerintem így rendben is van egy DJ-től, ez akár el is várható lehet. Louis persze mindenhová szépen előre átgondolt setlisttel érkezik, neki nehezebb is lenne a dalcsere a zenekara miatt. Golden Summer, ez a kettejük közös dala, ami a héten a 25.
2: Hey Hungary, it's Loy.
3: And David Quintus.
2: And this is our new single,
3: Golden Summer.

Ezt követte a 23. helyen Metsasari, Hugo Sonic és az Eat Feel So Good. Menjünk tovább Kamraddal, aki sosem úgy élt, mint a barátai. A legjobb példa, hogy az érettségi után szinte minden gyermekkori barátja autót vett magának. Hát ő nem. Ő lemezt készített, ő a pénzét az első EP-jére költötte, és ahogy látjuk, jól döntött. Kamrad a legfrissebb dalával Hug Yourself.

0: Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50 Camera Serial remixében szólt Ed Sheeran dala a 21. helyen, amit a 20-on Lady Gaga és az Abracadabra követ.
1: Rádió 1 Top 50, a 19.
0: Egy stadion himnusz a folytatásban, hölgyeim és uraim. Ráadásul ezt a dalt a készítők és a FIFA is egy jótékonysági szervezeten keresztül gyerekek oktatására ajánlotta fel, úgyhogy minden egyes lejátszás jó ügyet támogat. Úgyhogy jótékonykodjunk egy picit, mert meghallgatjuk a 19. helyen. Shakira, Burn

17. lett, és már is itt van a Save Me Tonight, az idei nyár egyik nagy rádiós slágere Jennifer Lopeztől és David Guettától, ami nagyon-nagyon jól szól a fesztiválokon, és ezt az énekesnő jó előre letesztelte. Idén volt ugye a dal megjelenése, de J.Lo már 2025 nyarán egy fesztiválon belecsempészte a showjába, és végig énekelte a Las Vegas-i fellépésein is, úgyhogy a rajongók tükön ültek, hogy végre streamelhessék már a dalt, de most már a rádiókban is pörög. Egyre többször Európában és Amerikában is. David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, a 16.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1-en ez a Top 50, és jön most egy kis visszaszámlálás. 16. volt Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága a Save Me Tonight, amit a 15. helyen Accent, Sera, Misha Miller és Don Eve követ. A 14. lett Ed Sheerantől az Azizam, 13. Martin

0: 21.
1: Az aktuális favoritok közül pedig jön a Sleep Tonight a Swish Disco-tól, 2 perc 16 másodperc hosszú a dal, és most tudtam meg a srácok egyik interjújából, hogy a rövid dalok készítése trend lett manapság, ez igazából trükközés a streaming adatokkal. Mert egy rövid dalt nagyobb eséllyel hallgat meg azonnal újra a hallgató, és ez már ugye két lejátszásnak számít minimum. De ügyes. A Swish Disco ezt a dalt Rehab-bel és Sam Felton rakta össze. Sleep Tonight 11.
2: Hey, what's up? This is Sam Felton.
3: Hey guys, we are Swish Disco and you're listening

Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben a hetedik helyen érkezik egy dal Alex Kenji-től, aki tipikusan az a DJ, akinek lehet, hogy sokan nem ismerik a nevét, de amikor megszólal egy ilyen dala, rögtön beugrik egy egész korszak a klub életből. Hát jegyezzük meg, Alex Kenji, főleg, hogy hetedik.

a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Minden hétvégén két órában itt szólnak Európa, Amerika és a rádió egy kedvencei, és 2026. 33. hetén, a nyár utolsó hónapjának kellős közepén így alakul a top 10. 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik, a The Fate of Ophelia, Taylor Swift-től. Out of My Head, Hyperton, Norma Jean Martin-dal a nyolcadik. Előrébb lépett és hetedik, Alex Kenji-től a Bambolé. Ray Dalton, Blood Running, 6. Sam Felt, Hearts Like Mine, 5. Negyedik az Opalite, Taylor Swift-től. Comrades, Be Mine, 3.

0: Machine, a Hurts és a Wonderful Life.
1: Rádió egy top 50. Az első.
0: A New Religion, amivel első lett egy szuper dalszerző, akiről egy ideje kiderült már, hogy kiváló énekes is. B.B. Rexha. Ő full profi. Megtörtént vele olyan, hogy az egyik koncertje előtt pánikrohamot kapott. A backstage-ben azt hitték, hogy kész, ennyi volt már a koncert. Pár perccel később viszont úgy ment a színpadra az énekesnő, mintha mi sem történt volna. Nagyon sokat mesél egyébként a rajongóinak a mentális egészségéről a közösségi médiában B.B. Rexha, ezért is tudnak kapcsolódni hozzá rengetegen. Ő következik most a Rádió 1 Top 50 első helyén.

0: Ez a Rádió 1, és jó utat kívánunk mindenkinek ezekkel az igazi mai slágerekkel. Közlekedési infók. Csamon azt írta, hogy az M1-esen Herceghalomnál lassú a haladás Budapest irányába. Névtelenül pedig azt írta valaki, hogy az M0-áson Budapest felé Bagnál kell a türelem a szűkített sávoknál. Ha van még hír, jöhet továbbra is SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
3: Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
2: A hitéleti képzések műhelye.
3: felvételi.drhe.hu.
4: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen.
4: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
5: reklamkukac@mcdb.hu.
6: Magyarország legnépszerűbb esti

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett ma hajnalban az M3-as autópályán. A balesetben 12 ember meghalt, és legalább 10 súlyosan megsérültek. A sofőr valószínűleg elaludt, írja az MTI. A sérülteket miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították. Az asszály lesz az egyik fő témája a 35. Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításnak, amit augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. A szervezők mintegy 20 000 látogatóra számítanak. Hétfőn már néha megnövekedhet a felhőzet, zápor, zivatar is lehet, a legmagasabb hőmérséklet 30-33 fok körül valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Itt vagyunk, és egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi emelságereket, és van egy fontos információ, jövő egy szombaton, azaz 6 nap múlva, 18 órakor érkezik élőben és személyesen Blond is, és mixelni fog nektek. Hoppá, de jó, nem? Viszont most én mixelek nektek, egészen 19 óraig érkezik David Guetta és Jennifer Lopez elégüt, a szám címe Save Me Tonight. Én kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, vigyázzatok magatokra, esetleg úton vagytok, tessék vezetni nagyon óvatosan, jó? Allé, ahogy mondtam, jöjjön David Guetta. David, itt vagy, barátom, hé?
1: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

Rádió Egy Csak Igazi, ma is Slágér Megy, After Party Show, Summer Edition, 19 óraig, és természetesen 19 óratől 20 óraig egy órás élő kívánság műsor. De úgy mondtam, mixelek nektek, és nincs megállás, érkezik a marosan Purple Disco Machine, és a szám címe Something On My Mind. Szoktam mondani egy ilyet, de tényleg így van, ha valaki szereti a jó zene, ez muszáj szeretni, jó? Allez hop! Bulizzunk tovább itt a Rádió Egyen! Hagyjatok egy kis songerőt! Adjap kukikám!

0: az isteni dipló, on my mind, állj up kukikám, hogy szóljon, olé!
1: A rádió egyen a szombat esti partik, míg vasárnap délután.

0: gyereket, nem szép az életét a Rádió Egyen, de oly nem gyönyörű. Hamarosan újra zen érkezik Reganeli és Blue Heart.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
3: Vár,

0: kor. Hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlenabban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
2: Mi?
3: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
1: Ugrunk egy bombát!
3: Szállás.hu. Úgy is te!
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
8: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
7: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
9: Mert a 3 DJ legenda.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett ma hajnalban az M3-as autópályán. A balesetben 12 ember meghalt, és legalább 10 súlyosan megsérültek. A sofőr valószínűleg elaludt, írja az NTI. A sérülteket miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Tájékoztatások szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Hétfőn már néha megnövekedhet a felhőzet, zápor, zivatar is lehet, a legmagasabb hőmérséklet 30-33 fok körül valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Ez itt a Rádió egy sok igazi, ma is legjár megy. De jó piciké volt lajtózni, nem? Üzsel el és Forever, nagyon sokan szeretjük, a social médiában mindenhol ez megy, tényleg. Azért hiába idős vagyok, azért követem a divat, jó? Allez, annyira követem a divat, hogy a jó barátommal, Karnerrel készítettünk nektek egy új dalt. Ez a szám címe, hogy Fire, és nagyon sokan kérdezik tőlem, vajon ki a zenekesnő? Elárulom nektek, úgy hívják, hogy Alexa. Alexia, igen. Ja. Sokat dolgoztunk, de na. Szerintem jó kis muzsikát csináltunk. És a DJ-kről van szólanak, fiúk. Érkezik jövő héten szombaton 15 órakor személyesen itt a Rádió 1 stúdiójában. Blondish, és ő fog nektek mixelni az igazi imaslágereket 15 óratől. Appa, nem szép az élet, de most fogadok sok szeretettel a legújabb danunk. Cookie Carner, azt hiszem címe még egyszerre mondom. Fire! Allez hop, egy kis tűz, Cookie Carner, gyerünk!

0: Ez itt a Rádió egy jó sok igazi, ma is legyen, egy imádtam ezt a zene, World Gone Wild, Robin Schulz és Cyril, aki volt velünk kétszer is Budapest Parkban ünnepelni a Rádió 1 születésnapi fesztivált, bizony. Hamarosan mixelek tovább nektek az igazi, ma is legyereket, és kivételek húzunk egy pár másodperc múlva, érkezik Tiesto és Don't Be So Shy, picik iszok egy kis vizet, Rádió 1 fizet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Hier Major Volt, Martin Garrix, again told you so, e svolta samtime, Mosher Kazik, ed igazi, bulizos muzika. Bezonia, se te gatok vere mezzaret buliba, ma mugnu kamaroshon lesse di nagy festival a Balatonon, otala kuzunk, Radio 8 Stegen, bisos le fogom nektek jatszani, azaz melizoz, ez Mix Master, son montat kuki Mix Master, ez az, a samtime, my life is a disco. Az életem, ez egy diszkó. Hát igen, a DJ-k így gondolkodnak. Szóval, hölgyeim és uraim, hagyjatok egy kis hangerőt, tessék tékelni ezt a kis gombot, mert most senki nem alszik, hanem mindenki bulizik, jó? Allé, jönnek a My Life is a Disco itt a Rádió 1-en,

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibic

0: Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
11: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
10: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

0: Ákosi Trédió Show. Minden este 8-tól 9-ig. Kizárólag a Rádió 1-en.
1: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett ma hajnalban az M3-as autópályán. A balesetben 12 ember meghalt, és legalább 10 súlyosan megsérültek. A sofőr valószínűleg elaludt, írja az MTI. A sérülteket miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították. Az asszály lesz az egyik fő témája a 35. Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításnak, amit augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. A szervezők mintegy 20 000 látogatóra számítanak. Hétfőn már néha megnövekedhet a felhőzet, zápor, zivatar is lehet, a legmagasabb hőmérséklet 30-33 fok körül valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, a kíváncsi műsor most elkezdődött, szóval egészen 20 óraig ti vagytok a zenei szerkesztők. A vonalcsúcson meg én most kit köszöntsünk.
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Na, régóta nem hívtál engem, Viktor, el vagy tűnve?
2: Elfoglalt voltam. Na. Nyakamba szakadt néhány rendezvény.
1: Rendezvény? Ugye, jaj, de
2: sajnálom. Ugye a celebeket hangosítom, mint te is vagy.
1: Hogy én hangosítom?
2: Nem, én a celebeket.
1: Ja, de nem vagyok celebén. Ne, nem vagyok celeb. Én csak egy közszereplő vagyok. Sőt...
2: Én viszont hangosító vagyok. Mindegy, hogy ki az.
1: Jó, oké. Okay. Jó sikerült? Jó buli volt?
2: Nem volt rossz.
1: Nem volt
2: Voltam már jobb bulin is.
1: Ja,
2: a franciás bulik jobbak voltak.
1: Ja. Na, figyelj, kértem tőlem Loy, és a szám címe Golden Summer. Kinek szeretnéd küldeni, monsieur?
2: Minden túlterhelt hangosítónak, aki most regenerálódik.
1: Hát igen.
2: Borzasztó ezekkel a telebekkel. Azt a sok kívánságot teljesíteni.
1: Hát igen, ezzel most van kívánságműsor, de nem baj, ne törődj vele, jó van,
2: igen,
1: oké.
2: Igen.
1: Jó.
2: Visszatalálunk mindig a tárhához.
1: Lehet érezni, hogy egy kedves ember vagy te, szereted a közszereplőt, tényleg, nagyon jó, jó van, tiszteled őket, jó van, oké, rendben. Azért nagy tisztelet, hogy hívtál engem, nem ajánl, de ez nagy tisztelet nekem, hogy hívtál engem, szóval ez már egy nagy dologot szóbálsz velem.
2: Ó, hát nekem mekkora se, hogy bekerültem.
1: Jó van. Tudod, mit inkább zenélünk, jó? Köszönöm szépen, a telefonáltál, jó? Oké?
2: Okay. Köszönöm szépen,
1: szia, ciao, szia. Szia, Viktor, ez hihetetlen. Érkezik a kalaj nálunk, a szám címe Golden Summer, az a legújabb itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, itt köszöntsünk. Halló!
2: István vagyok, szia Kuki, szia!
1: Nem jóság István, hogy vagy?
2: Hát most már kicsit fáradtam, mert vendégségben voltunk a lányoméknál, meg a Vejkónál.
1: Igen?
2: Jót bográcsoltunk, gulyásleves, úgyhogy tele van a pocak, hát mi a gond,
1: semmi. Állá jó Istennek, hogy tele van a pocak, ez egy jó dolog. És ki főzött?
2: Hát a Vejkó. Hát ez egy...
1: Hogyan tudjam én? Nem voltam ott, István.
2: Jó, na de hát a lányom volt a kukta. Na.
1: Ja, értem. Jó. Na figyelj, kért tőlem egy fantasztikus női DJ, Blondis, ráadásul még egyszer hangsúlyozom, hogy ő jön személyesen mixelni most szombaton 10 órakor a műsoromban. Egy szettet képzeld el. Külföldi világsztár DJ ide jön hozzám. Na mit szólsz ehhez?
2: Az igen. És akkor az jó, azt hallgatjuk. Még látni is lehet?
1: Hát gondolom, be lesz kapcsolva a webcam, persze.
2: Hát akkor ezt ki nem hagyom.
1: Na, ez egy jó dolog. És akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát a Klaudiának és kedves Vejkónak, Gábornak, ezért a csodálatos mai délutánért. De mondjuk még tart a buli, de már csak óvatosan.
1: Oké. Rendben, köszönöm szépen a telefonát el, és kivarok nektek akkor egy szuper kedemes estét, jó?
2: Oké, köszönjük,
1: Ciao, szia. Érkezik Blondis nálunk, a legújabb deltőre, a szám címe, elmondom, Lovers on the Dance Floor. És még ezt mondom, Blondis személyesen szombaton, hardcore délután, itt a Rádió Egyen, oké?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Qui va en avoir la touche au vegan? Qui bouille? Allô, allô, allô?
1: Allô, Cookie Gizmo vagyok.
0: Na mit szeretnék enni tőlem, Gizmo?
1: Egy jó kis bambolét.
0: Bambolé?
1: Igen.
0: Ba, azaz Alex Kenji, ugye?
1: Igen.
0: Jó, oké. És kinek szeretnéd küldeni?
1: A csapatomnak, akikkel menjünk túlnézni Németország, Ausztria,
0: az
1: és Dikidek, Vividek, Józsinak, Anikónak, neked és Rádodnak.
0: Nagyon szépen köszönök a jó túlnézést, kívánok nektek, vigyázzatok magatokra az úton, jó, oké?
1: Oké, rendben. Szia.
0: Még egyszer hangsúlyozom, önök fiúk, jövő egy szombaton, azaz most szombaton, 6 nap múlva, 18-kor érkezik élőben, és személyesen Blond is, az a jó kis női DJ, és ő fog mixelni nektek az igazi imánslágereket élőben, 18 órától, jó, most érkezik egy másik DJ, úgy hívják, hogy Alex Kenji, és Bambolé, allé hopp, kukikám!
2: Kuki forradalmas hitja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonaló, hölgyeim és uraim, Zottyó Miskolcról. Szerbusz, Zottyó!
2: Szép estét mindenkinek, Miskolcról és Budapest, meg mindenhonnan.
1: Meg mindenhonnan, ez így van. Hol tért a hétvégét? Mesélj!
2: Csendességbe, pihenéssel.
1: Pihenéssel, erről szól a hétvégén. Csak mi dolgozunk a rágyobban, de nem baj. Na, kértem tőlem egy jó dalt, azaz Tame Impala, és a szám címe Dracula. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, aki velünk van éjjel-nappal.
1: Éjjel-nappal. Jó, oké, rendben, uram. Holnap gondolom munkát?
2: Igen, úgy, ahogy mondod.
1: Akkor kitartás neked, és örültem, hogy újra hallottam a hangodat két vagy három hónap után.
2: Én is örültem, és jó pihenést kívánok mindenkinek, és szép estét mindenkinek.
1: Köszönjük, Zottyó, ciao, szia, hello. Én ezzel búcsúzom tőletek, érkezik a diszkosi csapat 9-ig, más te 9-t a US Gary. Még egyszer hangsúlyozom, hogy jövő szombaton az én műsoromban érkezik egy világsztár DJ, Blond is, hattól mixelni fogjátok az igazi mai slágereket, jó? Kellemes hetet kívánok mindenkinek, kitartása esetleg mentek dolgozni, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét! Kuki Weekend Show a Rádió Egyen!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Itt egy Orlen.
6: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
7: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: A rádió egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a rádió egy esti show-ja, a Diszkósít, méghozzá 3D-ben, viszont félőben a stúdióban. Korábban DJ Junior, Hanvai PG és Bárány Attila.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, én is köszöntök mindenkit. Bélmegyer, köszönöm szépen, nagyon jó parti volt, jó kis fesztivál volt, reméljük jövőre is lesz belőle, mert a fesztiválok száma is azért csökkenőben van, de nyáron ilyenkor mindig nagy buli van, úgyhogy nagyon jól éreztem magam. Köszönöm.
6: Ladies and gentlemen, madam and herr, madam, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyon jó publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig,

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnől diszkosít a rádió, egy ember a Mixel a hét utolsó napján, és itt van Hanvai PG is, meg én DJ Junior is. Egészen kemény hetünk volt mindenkinek szerintem, de nagyon jól éreztük magunkat, úgyhogy megyünk tovább a következő étre, ami még zoralabb lesz, mert hogy egyrészt ugye két darab DJ Oti part is lesz majd a Balaton partján, ezen kívül szintén a Balaton partján megérkezik a Rádió 1, és a nagy stage-en ugye a diszkosít is képviselteti magát, méghozzá 8 és 9 óra között élő közvetítésben, hiszen megyünk a Strandfesztiválra.
1: Jut eszembe, köszönöm az elmúlt szombatot, az a tegnap estét Jászent Andrásnak és a Szeledító partján lévő szórakozó helynek, rettentően jól éreztem magam, és jó kis buli volt. Még egyszer köszönöm.
2: Én meg köszönöm a tegnap estét ott Füreden, hogy mit mentünk gyerekek, óriási volt a One Night in Füred, vagyis az egész estés báránybuli. Ez volt a szezonban az utolsó, a szívem dobog, és értetek, illetve veletek együtt, úgyhogy lesz folytatás szeptember végén, természetesen a szokásos helyen Budapesten. Most pedig menjünk tovább Hugellel, illetve David Guettával, French Montanával és Adam Martinnal. Ez a Shine, Piss and Show-ben a diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között az Ábrahámok, Áhimok, Csépánok, Rókusok, Stefánok és Ugorok, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Banai Krisztián, Tófalvi Antal és Gál Zsombor. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Szóval a jövő héten strandfesztiválozunk, ez nagyon fontos. Ott leszünk szerda, csütörtök, péntek, szombat este. Én minden nap egyébként érkezem oda. Ezen kívül én ott a Balaton környékén leszek, úgyhogy nem is nagyon fogok másfele mozogni. Még lesz két DJ Oti Party is, ugye azt is meg fogom látogatni. És ezen kívül én jövő héten pénteken balatoni bobozok még majd, úgyhogy ott is találkozhatunk.
2: Ami nagyon durva egyébként, hogy ötször leszünk élőbe, szóval tessék majd rátapadni a Rádió 1-re, és minden egyes alkalommal ugyanúgy, ahogy már megszokhattátok a jó néhány elmúlt évben, 8 és 9 óra között.
1: Most azonban megyünk tovább a No Dose dalával, a Nothing Like the Originalből. Nem csak Juniort készített 2026-ban eredeti valódi értelmezést, hanem én biszensület. Most az utóbbi
0: szóra.
1: Most az utóbbi szóra. Rádió 1-en.

0: Junior.
1: '75, we brought you an album with a song.

0: Piszkos itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Bárány Attila pörgeti, és jön egy olyan dal, amit tegnap este már játszottam, tehát a premier érkezik az igazi mai slágerek között a Diszkosítban.
1: Sokan kérdezték tőlem egyébként még így, hogy mi miért nem játszottunk új zenét a DJ Ottin, mert hát mi a Diszkosítban voltunk, és az volt a feladatunk, hogy beleéljünk abba a környezetbe, amivel DJ Ott is, úgyhogy a régi nagy slágereket hoztuk, diszkosíteseket. Ráadásul 20 évesek vagyunk, játszottunk egy-két új dalt is.
2: Igen, de
1: nagyjából azért igen. Annak a közönségnek játszottunk, annak a 65 ezer embernek, aki ott volt, és szerintem ráadásul mi meg is oldottuk ezt a feladatot, hogy egy kicsit olyan felvezetős volt. Nem ütöttük szét teljesen a bulit, hogy a Balázs úgy igazán tudjon bulizni. Egy kicsit, csak egy picit. Húzos volt, szerették, imádták. Egyébként tényleg sokan írtak nekem, nagyon sok klub tulajdonos is, meg DJ is, hogy mennyire jó volt, és hogy mennyire jól összeraktuk, úgyhogy köszönjük.
3: Meg azért ne felejtsük el, hogy utána az afteren volt egy külön diszkos stage, speciálán, majd hogy nem csak is kizárólag újakat játszottam, és nagyon szerencsés volt a helyzet, mert ugye a mi stage-ünk pontban ránézett a nagy színpadra, tehát egyből ott maradtak az emberek, tehát olyan tömegnek kezdtem el játszani az újat, és annyira érték az újat is, hogy még meg is lepődtem egyébként.
0: Na, ennek örülök, most pedig egy cover jön, tehát nem új, hanem cover. Emlékeztek még a Three Minutes to Explain-re, Fed LeGrand és Funkerman közösére.
2: Mondjuk, ez nem retro.
0: Egyébként ezt a Shermanology énekelte föl, na ebből készítettem én most egy 2026-os vadonatúj Bissenssel értelmezést, amely tegnap este már szólt Balatonfüredre, de most pedig itt debütál a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1-es műsor, a Diszkosi Rádió Show, kérem szépen, itt a Bárány, a Honvai meg a Junior, és tényleg ez, a következő héten 5-től leszünk élőben, jól mondta a Honvai Pidzsi, hiszen hétfőn, holnap este majd én mixelek itt a Rádió 1-en, hogyha jól tudom. Ezen kívül én ott leszek még szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is, nagyon pénteken nem leszek ott a Strandfesztiválon, mert pénteken balatoni bobozok, meg meglátogatom a DJ Oti partit, és ott bármi lehet.
1: Figyelj, igazándiból nem az, hogy a Diszkos itt lesz 5-től élőben, hanem te leszel 5-től élőben.
2: Én nem leszek. Tehát okay. Azt csak, hogy tudjál. Okay. Tehát a maximum
0: én
2: hétfőn.
0: Nem megyek a strandon. Igen, viszont én négyszer leszek az ötből, akkor én leszek a legtöbbször élőben. Igen, mert pénteken igen. Viszont balatoni bobozok.
1: Így van, ez jó. Nagyon-nagyon fontos, hogy egyébként ugye az OTI és a Strandfesztivál mellett én majd még mindenkit várok sok-sok szeretettel Püspök 60-ban, a fővárosban, a Budai rakparton, és mellette még egy helyszín, ami még egyelőre titok.
2: Na kérem szépen, én szerdán és csütörtökön természetesen Siófokon leszek a DJ OTI Afteren. 20-án még Bogáson is tiszteletemet teszem az idei szezonban utoljára. 21-én pénteken Hevesen lesz fellépésem, onnan pedig Békésre megyek majd. Szombaton pedig Budán a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján, utána pedig a nyár utolsó vonyarci buliát abszolválom. Minden információ a rajongói oldalon a Facebookon. Most pedig megyünk tovább méghozzá Tom and Collins dalával, ez a Jadeddel, A Circle-e közös Ibiza 2026-os Biztonsági Mix a Diszkosítben.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárány Attila és jómagam Hanvai PG, búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal búcsúzom, hogy egyrészt a héten kikerült a Swedish House Mafia, Lika Lee féle a Happiness is So Sad DJ Junior remixe, na ez nem cover, meg nem is retro, ezen kívül az Alex Kenji féle Bamboli, ami szintén DJ Junior remixben kikerült a YouTube csatornán, ami eredeti valódi, holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen, és jövő héten szerda, csütörtök és szombaton én ott leszek a Strandfesztiválon, élő diszkosít közvetítésben, pénteken balatoni bobozok, és mivel el leszek a Balatonon, én meglátogatom szerdán csütörtökön a DJ ott is, ott bármilyen meglepetés érhet mindenkit, úgyhogy én ezzel búcsúzom. Szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam. Figyelj, ha te mész a DJ ott, akkor lemegyek én is, mindig olyan jó zenét játszik, megnézem én is szerdán meg csütörtökön. Ott leszünk egyébként, ugyebár tényleg a Strandfesztiválon is. Sőt, mint több szerdán én még halásztelken, Fatboy cimborám, illetve New Week-kel egy ilyen szabadtéri kis családi rendezvényen is fogok játszani. Szombaton pedig Püspök 60-ban, és a budai rakparton várok majd mindenkit. Sok-sok szeretettel ezzel búcsúzom. Hanvai PG voltam. Szevasztok!
2: Szerdán DJ Oti After, az biztos. Csütörtökön DJ Oti After, és aztán utána Bogács. Pénteken Heves és Békés. Szombaton pedig Budapesten a rezidenciámon játszom DJ Free születésnapi partján, és utána Vonyarc Vasegyre látogatok. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon. Én Bárány Attila voltam, Charles T, Vexa és Bexi közösével a Kengedi Naffal búcsúzik a diszkosit mára. Köszönjük a figyelmet, további rádiózást, és jövő hétre. Szép hetet mindenkinek, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibice

0: Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: starts now. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Észvesztően jó zenék jönnek innentől. Hello Wilcox!
1: Sziasztok, nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek. Ciao Geri! A legjobb helyen vagytok, hogyha szeretnétek értesülni a legújabb elektronikus zenei finomságokról. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy itt a rádióban is sokszor felcsendül Tamaim Paladala, a Dracula. Ezzel indítjuk meg itt a World is Mine Radio Show első óráját. Let's go!

0: Rádiósóban mit teszel rá, erre Wilcox?
1: Attól függően, hogy milyen évszakot élünk, természetesen teljesen más jellegű zenék jelennek meg, más zenei trendek vannak előtérbe helyezve. Nyáron abszolút a house, a vidámabb, latinosabb ütemek. Ezek azok, amik ilyen irányadóak és a legnagyobb számban készülnek. Nem véletlenül mutatunk be nektek hétről hétre ilyen darabokat. Most hoztam nektek egy house finomságot, Chico Rose és a Take Your Time. Ezzel megyünk tovább itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Medúza, Dovan a Go Home vasárnap este a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Itt mellettem Wilcox egészen 11-ig a lemezjátszói mögött, és egy saját zenéd jön most.
1: Próbálok mindig készíteni olyan dalokat, amiket exkluzívan, csak is kizárólag itt mutatok be nektek a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-s műsorunkban, hiszen nagyon-nagyon szeretem, hogyha vannak olyan exkluzív dolgok, amivel meg tudlak titeket lepni. Most a legújabb saját dalomat hoztam el, amit már ugye többször hallhatok itt a rádióban, ez viszont a végleges verzió, hivatalosan még nem jelent meg. Ez a Soundan tőlem, ami egy kifejezetten nyári dal. Kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek, írjátok meg. Egyébként ez egy feldolgozás, próbáltam belevinni az érzéseimet, és 2026-os trendeket összekeverni azzal a gondolatvilággal, amit én is képviselek, és ezt ötvöztem Herden Fritz-féle Can't Get Enough óriási slágerének a dallamával. Így született meg a Soundan, akkor hallgassuk meg itt a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Smile Angel, Hugh Girl, Ultranate és a Moving to the Sun. A World is Mine Radio Showban a Rádió 1-en 11-ig Wilcox, aztán 11-től majd Bricklék a lemezjátszói mögött. Mivel jössz most, Wilcox?
1: Vannak olyan dalok, amikkel nem győzök betelni egyszerűen, akárhányszor hallgatom, nagyon-nagyon jó érzés fog el engem, és ez nagyon ritkaság egyébként. Nem azért feltétlenül, mert annyira komplikált, annyira összetett, vagy annyira különlegességet hoz, hanem egyszerűen elkap a vibe, és azt érzem, hogy ezt a dalt újra és újra meg szeretném hallgatni. Pontosan ezt éreztem, amikor először meghallottam a Hillsféle Lift Me Up-ot. Nagyon jó érzéssel ötvözték a ibizai hangzást a 2026-os trendekkel. Szerintem ez egy tökéletes példája, hogy hogy kell visszatekinteni szépen a múltba, úgyhogy közben a jelenben is járjunk. Tehát Hillstől következzen a Lift Me Up, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: The Lost Frequencies, ők mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Találkozzunk a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, zseniális zenék jönnek a következő egy órában is. Ezeket még mindig Wilcox válogatja, menjünk tovább.
2: Nagyon szeretem, hogy két órán keresztül tart a műsor, ugyanis így nagyon jól fel tudom építeni zeneileg azt, amit szeretnék megmutatni nektek. A második óra elejét egy rádiós lágerrel fogjuk természetesen indítani, ahogy ezt már megszokhattátok, viszont onnantól kezdve jönnek a vadonatúj trackek. A nyár egyik meghatározó dala Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a Rádió Egyen a World is Mine.

0: Gettő és Hugh Girl mennyire fantasztikusak együtt, ez volt a Shine. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most Wilcox?
1: Egy megunhatatlan dal. Próbálnám bekategorizálni a stílusát, talán azt mondanám, hogy valahol house, és kicsit érezhetőek rajta az Afro House-nak a stílusjegyei, egy kis funkival ötvözve. Tulajdonképpen ez az a hangzás, amire azt lehet mondani, hogy 2026-ban abszolút irányadó. Zico és a Samba, nem lehet megunni itt,

0: Milyen zseniális zenét gurított be nekünk Lost Frequencies 2026 nyár végén. Ez volt a Leave It All vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox a lemezjátszóknál, ismerős lesz a következő dal.
1: A Waves of Love egy olyan dal, amit azóta is a Spotify listámon folyamatosan beszoktam tenni magamnak hallgatni, amikor kocsiban ülök. Most viszont 2026-ban Matt Sassari készített belőle egy nagyon jó kis verziót, megtartotta az eredeti számnak a hangzását valamennyire, tehát nem próbálta meg teljes mértékben megfejteni, hanem inkább továbbvinni azt a hangulatot, amit már eredetileg is tudott a dal. Nagyon jól tette, mert így sokkal inkább közelebb áll az én szívemhez is. Tehát jöjjön a Waves of Love, Matt Sassari remixében. Itt a Rádió 1-en, a World Is Mine.

0: Nál is most utazunk vissza a múltba.
1: Hogyha annyit mondok, hogy Tell Me Why, szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó, ugyanis rengeteg feldolgozás készült ebből a dalból. Megmondom őszintén, hogy nekem már egy kicsit sok is tulajdonképpen, mióta elektronikus zenét hallgatok, folyamatosan hallottam a különböző verziókat, viszont most 2026-ban Potyé nagyon elkapta azt a vibe-ot, ami nagyon közel áll a szívemhez. Egy kicsit pumpálósabb oldalát fogta meg, nem is gondoltam, hogy egyébként van ilyen oldala is ennek a dalnak, és nagyon jó érzéssel alkotta meg, és Small Town Boy címre keresztelt el. Ezzel megyünk tehát tovább itt a Rádió Egyen, a Bird is My

0: Martin Garrix és Ed Sheeran, ez volt a Repeat It a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox, milyen lesz neked a jövő hét?
1: Zakatol továbbra is a kedvenc évszakunk, a nyár, ezt bulik számában és minőségében is természetesen látszik. Csütörtökön Pakson találkozhattok velem, pénteken a Strandfesztiválon, a Rádió Esztézsen, szombaton Mosonmagyaróváron, illetve újra a strandon, illetve vasárnap itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek, barnuljatok rendesen, sziasztok!
0: És maradjatok, jön Bricklink!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Van, innentől Bricklék a házban, szokás szerint vele zárjuk a hetet. Hello, Bricklék!
1: Szia, Geri, szevasztok, fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Bibi Rexha és a Faithless ikonikus lágere, a New Religion, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Most
1: egy saját zeném következik, amit Pure Beat-tel közösen készítettünk. Indul a katonamehet tőlem, Brick Lake-től és Pure Beat-től érkezik a Szenden Baska. Itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

me.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Nine Radio Show vasárnap este. Bricklék a lemezjátszóknál, tartjuk ezt a tempót.
1: Most érkezik Gordo zenéje, a Loco Loco. Az amerikai Gordo egy keményebb lüktető klubtracket hozott össze, néhol egy kis old school hangzással megfűszerezve. Ez jön most itt a World is Nine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

perceink vannak hátra. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat. Ciao.

0: Földis Mind Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió 1.
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy nagyon kellemes estét, hát éjszakát most már mindenkinek. A World is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Rádió 1.hu-n. Ebből hozom a legnagyobb kedvenceket, nem sokára Lady Gaga-t, J-Lo-t, sőt, Taylor Swift-et is, csak hogy a csajokat említsem. Most viszont Accent, Sarah Misha Miller és a Don't Leave, amit indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És igen, szerintem már sokan felkapták a fejüket, hogy ez is de jó dal. J-Lo újdonsága David Guettával, a Save Me Tonight-ot hozom.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük Taylor Swift most, aki hát újra egy picit szembe került Donald Trump-pal, az Amerikai Egyesült Államok elnökével, korábban sem nevezhető az ő viszonyuk, hát kiegyensúlyozottnak. Ezt a szót kerestem. Nagyon sokszor összeszólalkoztak. Már most viszont az elnök stábja több titokos videóban felhasználta az énekesnő zenét, természetesen mindenféle engedély nélkül, szóval piff, indulnak a perek. És indul az igazi mai sláger is, Taylor Swift, Top Light, ezt indítom a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig a Swiss Disco jön már is, akik ugye egy nyári munkán haverkodtak össze igazán. Angliában meghívták őket játszani, zenélni Görögországba, egy nagyon menő nyaralós klubhelyszínre, ahol egész nyáron melóztak, mind a ketten folyamatosan zenéltek, váltották egymást, beszélgettek, rájöttek, hogy hát mi egész jól működünk együtt, aztán amikor visszatértek össze Londonba már, a Swiss Disco projektet meg is alapították, azóta pedig ilyen dalokat készítenek, mint ez, Rehab-el, Sam Feltel, a Sleep Tonight a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Egy újabb órát indítottam, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és bizonyos szempontból pont olyan óra lesz ez, mint az összes többi, vagyis egymás után szólnak az igazi mai slágerek, nem állunk meg, nem dumálunk, csak hozzuk a legjobbakat. Most például Kamráttól az egyik legfrissebbet, ez a Hug Yourself. Kellemes éjszakát, jó munkát, ha dolgozni kell.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió 1-et reggeltől egészen estig.
1: Mi játsszuk az igazi mai

0: 2 órás a live mix, és már augusztus 17-e van, szóval bőven pörög a nyár, de úgy tűnik, hogy nagyon működik, szóval továbbra is 5-től 7-ig itt a Rádió 1-en már mixben pörögnek az igazi mai slágerek, aki pedig hétvégén intézi ezeket, az Kuki, aki ilyen jó dolgokat is készít, mint S. Carnerrel, a Fire, itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Kárner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köszi pedig Dua Lipa, aki augusztus elején megint megcsinálta Koszovóban a Sunny Hill Fesztivált, ugye az apukájával alapították ezt még évekkel ezelőtt, és óriásira nőtt, hát giga nevek a line-upon, és nagy siker is volt, szóval a fesztivál feeling is minden oldalról megvan neki, nem csak fellépőként, hanem szervezőként is sikerrel. Ez meg az igazi mai slágere, Dua Lipa és a Break My Heart, itt a Rádió 1-en.

ez a rádió ennyi csak igazi mai sláger megy. Óriási kedvenc a Walmarttól a hazaiak közül, és most jön egy nemzetközi szuperprodukció Shakirától, aki jövőre már 50 éves lesz, de ez aztán nem látszik rajta. Ez meg Jenny, a dal, a Die Die, amit indítok a Rádió 1-en.